0: És ami most jön, ez is egy nagy kedvenc. Regál Lili és a vadúja, Heal Me!
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez a Rádió

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a telefon, Viber és SMS számunk 0620-311-111. Jöhetnek az üzenetek ilyenkor éjszaka is. Már 4:30 is elmúlt, én pedig arra gondoltam, hogy Sam Felddel folytatom, aki egyébként nagyon nagyot megy, most épp az Egyesült Államokban turnézik, legutóbb Las Vegasban zenét, most pedig nekünk hozza az igazi mai slágert, Sam Feld, Rosalind és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy kaja szempontjából érdekes világnapot pörögtek ki, például a tapasz világnapja és az egyes zöldséget nap is ezen a héten volt. Csak mondom. A Coldplay-jel folytatom az igazi mai slágerek között, ez a Sky Full of Stars. Itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék jövő héten pedig újra hajóra szállnak, és természetesen viszik a hallgatóikat is, már aki felfír a hajóra, na ezért kell időben elindulni. 6 és 7 óra között lesz pénteken a Szántódrév komp kikötőben a felszállás, aztán 7 órától indul a hajó Balázsékkal, a hallgatókkal, és persze a zenei sztárvendéggel, DJ Metzger Vickivel és a BSV-vel. Na ez lesz jövő héten pénteken, most meg ez a nagy kedvenc, ami indul, Ray és a Where is my husband a rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, a mikrofonnál Király Tamás, a nagy kedvencek továbbra is nálunk szólnak. Nagyon jó dalokat válogattam a következő órára. Hozom például Alex Kenji-t, de DJ Metzger Vicky is itt lesz, és Bibi Rexa is. Na de a kezdés. Az Taylor Swift-é. Az igazi mai sláger a következő óra elején, a The Fate of Ophelia pár perc, és ezt indítom itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető András Kar központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert ő pedig David Guetta, aki háromszor is megtöltötte a Stade de France-t egy saját showval, és valami elképesztő volt. Hát ha valaki nem látott belőle részleteket, akkor szerintem bátran keressen rá. Zseni! Ahogy ez az igazi mai sláger, és Alex Kenji és a Bambolé, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Kellemes éjszakát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Balázsék pedig pénteken újra hajóznak majd. És persze viszik a hallgatókat már, aki felfér a hajóra, és viszik DJ Metzkervikit és a BSV-t, velük is bulizhatunk majd. Ez meg Nagy Bogi és Dess, és ha jó leszek újra, DJ Metzkervik.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és úgy tűnik bekeményít a brit kormány a közösségi média használat terén. Megtiltják ugyanis ezt a 16 évnél fiatalabb gyerekeknek, ezt jelentette be a brit miniszterelnök egy sajtótájékoztatón néhány nappal ezelőtt, és van ez egy felmérés is, és úgy tűnik, hogy a brit lakosság nagy része ezt támogatja. A radio1.hu-n írunk még róla a részleteket. Én viszont az igazi mai slágereket intézem továbbra is, most David Guetta, Alessa, Madison Love és a Never Going Home Tonight a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten pedig jön a hajózásuk, amiről minden info a radio1.hu-n, egy viszont tuti, óriási élmény lesz idén is. Ez pedig az igazi mai sláger, ami a következő zenei órát indítja, Tóth Abigé, Lex & Sugar Daddy, mindjárt hozom a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása. Sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légi eszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vészhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió 1!
3: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Jason Derulo, aki pár napja Magyarországon is koncertezett, és hozta a családot is. Remélem, hogy jó élményekkel tért haza ő is Magyarországról. Na ez pedig egy újabb nagy kedvenc már Kashmirtől, egy amerikai digitális producertől, akinek egyébként indiai gyökere is vannak, és ezt hallani is fogjuk a dalban. Az igazi mai sláger a Wild Ride, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Nagy kedvence ez, viszont egy pici extra tempó senkinek nem fog ártani most a folytatásban, főleg, hogyha egy friss kedvence hozom, és Joel Corey-val. Az igazi mai sláger a Galantis-szal közös Stay a Little Longer. Ez jön a Rádió 1-en.

0: Paradise with you. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Minden énekes előbb-utóbb előjön azzal, hogy imádna filmezni. Taylor Swift is, hát ha most nem is klasszikus filmen, de legalábbis a Toy Story-ban ugye közreműködött, és betétdalt is készített hozzá. Ez viszont az a dal, ami most a slágerlistákat uralja tőle, és teljesen jogosan teszem hozzá. Az igazi mai slágerek között Taylor Swift és az Opelite, amit már is indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Jubilál a mohácsi aratónap. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Jubilál a mohácsi aratónap. A hagyományőrző rendezvényt idén éppen 20. alkalommal rendezik meg, július 11-én. A gyülekező délelőtt 9:30 lesz, a mohácsi polgárok olvasókörének székháza előtt, majd felvonulást tartanak a városban, és elindulnak a kijelölt búzaföldre. A helyszínen a tradicionális kézi aratást mutatják be a résztvevők, majd délután 4 órától a Gőzhajó utcai székháznál kultúrműsor kezdődik. A gyerekeket játékokkal is várják, az asztaltársaságok részére pedig főzési lehetőséget biztosítanak. Az eseményen tartják meg a rajzpályázat eredményhirdetését is. A nap táncházzal és aratóballal zárul. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható. Az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Robotok segítik a gyógyulást, új terápiás eszközök a Semmelweis Egyetemen. Van, amikor a technológia nem csak kényelmet ad, hanem valódi esélyt is. Most Budapesten több száz gyerek számára nyílt új lehetőség. Új robotterápiás eszközparkot adtak át ugyanis a Semmelweis Egyetem Pető Andráska központjában. Amint egy 300 millió forintból beszerzett rendszer, a központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztését segíti, és a szakemberek szerint jelentős előrelépést hozhat a terápiában. A 7 egységből álló eszközpark nem helyettesíti, hanem kiegészíti a jól ismert konduktív nevelést, azt a magyar módszert, amely világszerte ismert és elismert. A cél az, hogy a hagyományos pedagógiai megközelítést modern technológiával erősítsék meg. A robotikus eszközök több területen is támogatják a gyerekeket, segítik a mozgáskoordináció fejlesztését, erősítik az izmokat és javítják a mobilitást. A gyerekek például testsúly támogatással gyakorolhatják a járást, miközben a szakemberek a törzstartásra és a finom motorikára is figyelnek. Ez különösen fontos, mert az ilyen jellegű fejlesztés mindig összetett, egyszerre több készséget kell erősíteni ahhoz, hogy valódi előrelépés történjen. A beruházás egyik a legfontosabb eleme, hogy az eszközök használata ingyenes azoknak a gyerekeknek, akik a kar központjában vesznek részt fejlesztésben. Ez pedig komoly segítség a családoknak. Eddig a konduktív nevelés elérhető volt ugyan állami finanszírozásban, de a legmodernebb eszközök nem minden esetben álltak rendelkezésre helyben. A mostani fejlesztés azért is különleges, mert egyesíti a pedagógiai és az egészségügyi megközelítést. Ha a rendszer a gyakorlatban is beválik, akkor hosszú távon sok gyermek fejlődését gyorsíthatja, és ezzel családok mindennapjait teheti könnyebbé. Ez az a pont, ahol a technológia már nem a jövő, hanem nagyon is a jelen és kézzelfogható segítséget ad a mindennapokban.
0: Az egészségperceket hallották.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
4: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi,

Rádió-e, csak igazi mai sláger. Hello mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 10 perccel, június 21-én az Alajosok és a Leilák, a névnaposok, sok boldogságot nekik. Hétvége van, nyári szünet is van, az igazi mai slágerek pedig szólnak is nálunk, szóval Mi baj lehet, Cigala és a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő James Hype, aki zenélt, és ha valaki akar egy igazán jó szettet hallgatni, és nézni is akár, az keresse rá, hogy milyen bulikat csinál, egyszerűen óriási. Bár egyébként ezt elmondhatom Martin Garrix-től is, aki már is érkezik az igazi mai slágerrel, ez a Butterflies a Rádió 1-en.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A nyárias hétvége folytatódik 33 fokkal, de ma azért sok helyen lehet eső, sőt holnap is, de kettő megint csak napos idő, és hát folyamatosan 30-31-32 fok. Itt a Rádió 1-en pedig megállás nélkül az igazi mai slágerek, Fischer remixében J-Lo és a Waiting for Tonight. Ezt hozom a hírek után pár percen belül a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Bemutatkozott Kína új pilóta nélküli légi óriása, sikeresen végrehajtotta első repülését Kína legújabb fejlesztésű pilóta nélküli helikoptere, amely mérföldkőnek számít az ország alacsony légterű repüléstechnikai fejlesztéseiben, és új szintet jelent az 1 tonnás kategóriába tartozó légieszközök korszakában, jelentette a kínai állami média a gyártócégre hivatkozva. A monstrumot T-1400 névre keresztelték, és már megvolt az első tesztrepülés is. A vállalat elnöke elmondta, hogy a jármű legnagyobb felszálló tömege 1400 kg, teherbírása pedig 650 kg. A T-1400 több mint 8 órán keresztül képes a levegőben maradni, és kifejezetten szélsőséges környezeti viszonyokra tervezték. Mínusz 40 és plusz 55 Celsius fok között tud működni. Emellett 6500 méteres repülési magasságot is képes elérni, és erős szélben is tud stabil maradni, ismertette az elnök. A vállalat közlése szerint a helikopter Harbinban készült, és elsősorban Heilongjiang tartomány kiterjedt mezőgazdasági erdős, valamint vizes területein való alkalmazásra szánják. A tervek szerint mezőgazdasági munkákban, logisztikai feladatokban és vízhelyzeti mentésben is tudják hasznosítani, a későbbiekben pedig az egész országban beszeretnék vezetni a típust. Kína egyik legfontosabb gabonatermelő és erdőgazdálkodási központjaként nevezetes. Heilongjiang tartomány az utóbbi években kiemelt szerepet játszik az alacsony légterű gazdaság fejlesztésében. A tartomány tervei között szerepel, hogy 2027-ig több új légtérhasználati reformot és azok alkalmazását valósítaná meg a régióban. A kínai kormány tavaly új gazdasági növekedési hajtóerőként nevezte meg az alacsony légtérben történő közlekedés és szállítás fejlesztésére szakosodott iparágat, amely azóta gyors növekedésnek indult.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

it when you take control, even if

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Pénteken pedig jön Balázsik nagy hajózása, Szántó Drév Konkiltő. 7 óra, pénteken az indulás, de már 6 órától a felszállás elindul, és érkezési sorrendben nagyon-nagyon fontos, időben oda kell menni, van, aki órákkal korábban már ott lesz, és azért hozzáteszem, igaza van, mert hatalmas élmény, van egy befogadó képessége a hajónak, szóval tényleg megéri időben érkezni, a sztár fellépők pedig a BSV és DJ Metzger Viki lesz ezen a nagy hajózáson, és persze ott lesznek Balázsék is végig a Balcsin, szuper időben, nagy élmény lesz. Ez pedig közben egy újabb nagy kedvenc, amit elindítottam, Szemfeld Rosalind és a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségriadóval együtt a vörös kód is életbe lépett. Napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. A Harkányi képviselőtestület döntése értelmében idén is biztosítják az iskolakezdési támogatásokat a fürdővárosban. Az alapösszegű támogatás gyermekenként 12 000 forint, az életvitelszerűen Harkányban élő családok számára. Míg a szociális alapon igényelhető emelt összegű támogatás gyermekenként 36 000 forint. Tavaly összesen 337 gyermek részesült valamelyik támogatásban, a kifizetések összértéke pedig elérte az 5 millió 400 000 forintot. A kérelmeket szeptemberben lehet majd benyújtani. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1 B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as, 4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. A Magyar Közút jelzései szerint a hatos úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: ez a Rádió 1.
1: Itt csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, tudom, korán van, de tudom, kellenek az igazi mai slágerek, és hozom is ezeket megállás nélkül. Jó, megszálló Car Keys, amit indítok, aki pedig üzenne a számunk 0623111111. Jó kávézás, jó ébredezés, szép reggelt mindenkinek! Yeah.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egy picivel fél hét előtt járunk, és most egy olyan előadót hozok, aki abból a szempontból is szerintem nagyon vagány, hogy mindig a saját útját járja, és ez sokszor nem az egyszerűbb út, ez nagyon fontos. Ő például lehetett volna úgyis világsztár, hogy az egyik nagy, sőt, talán a világ legnagyobb tehetségkutatójában a döntősök között van, vagy akár meg is nyeri azt, de ő pont a döntő előtt, mikor bekerülhetett volna, visszalépett. Pedig már a zsűri azt mondta, hogy mehet, ő viszont azt mondta, hogy ez valahogy mégse az én utam. Utána következett pár év szünet, de aztán mégiscsak valami olyanra talált rá, ami tehetségkutató nélkül is felrepítette a legnagyobbak közé. Ő Benson Boone, ez pedig az aktuális igazi mai slágere, a Beautiful Things, amit indítok itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A kánikulában ismét vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Napos és felhős időszakok váltakoznak. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adó trafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az MB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az NB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak

ez a Rádió 1, mi csak igazi mai sláger. Megy ki az, aki vágyik már fesztiválra? Jó hírem van, jövő héten lesz újra játék, a Dunapart Fesztivál lehet tőlünk páros belépőket nyerni, viszont aki nem akar eddig várni, annak is jó hírem van, mert hogy igazi fesztivál hangulatú kedvencet hozok, picivel 3/4 hét előtt. Bibi Rex a Faithless és a New Religion, amit indítok a Rádió 1-en.

0: tás miatt alternatívát kell most keresnünk, de hát nagyon menő színészek, nagyon menő filmet forgatnak egyébként Magyarországon, hát valamit valamiért. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. És ezt a dalt nem csak úgy céltalanul bedobtam ide, ez az, amivel indítom a következő zenei órát. Pár percen belül a legfrissebb infók után itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat, gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek, Szántódrév kikötő, reggel 7 óra, Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentlőrincen is várják a jelentkezőket a nyári diák munkára. Elszúrtan kialakulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szentlőrinc is csatlakozott az idei nyári diák munkaprogramhoz. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek, azok, akik nem állnak munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban. Július vagy augusztus folyamán lehet munkát vállalni a városban. Az érdeklődők június 23-áig regisztrálhatnak az önkormányzatnál, majd a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A foglalkoztatás várhatóan július 1-től indul, maximum egy hónap időtartamra. A részletes tudnivalókról Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest, az ülőhelyek száma pedig a csúcs időszakban háromszor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a Vasúttársaság honlapján érhetőek el. A következő szezonban Nikházy Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klubba honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot. A Magyar Közút jelzései szerint a 6-os úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
2: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő egy sűrű hét lesz itt a Rádió egyen. A mai napon erre még jól rá kell majd pihennünk közösen. Lesz például játék, Dunapart Fest, páros belépőket lehet nyerni, és lesz persze hajózás is Balázsékkal. Az minden évben zseni. Viszont most még vasárnap van, meg hát nem beszélve arról, hogy alig múlt 7 óra, szóval egyelőre még csak pihenjünk rá erre az egészre, és élvezzük az igazi mai slágereket. Most Tóth Abigail és Accent és a Sugar Daddy jön.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a friss infók szerint pedig jelentős változások jönnek a Grammy díjaknál. A változások részeként 5 új kategóriával bővül az egész gála, emellett több meglévő kategória szabályait is módosítják. Aki belásna ebbe magát egy picit jobban, a radio1.hu-n talál részleteket, de az egyik legnagyobb újdonság azért mégiscsak az, hogy a legjobb ázsiai popzenei előadás kategória is a következő Grammy gálán már kiosztásra kerül. Most pedig az igazi mai slágerek között két óva folytatásban imádom ezt a dalt, Turn the Lights Off, Festinito már.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségriadóval együtt a vörös kód is életbe lépett. Napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Német Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. Megjelent a Quaccarelli Simons 2027-es ranglistája, melyben a világ több mint 1500 egyetemét rangsorolják, számos szempont figyelembevételével. A Pécsi Tudományegyetem ezúttal a 791.-800. hely között végzett a világon, ezzel Magyarországon az 5. legjobb felsőoktatási intézmény. Két területen is a világátlag felett teljesít a PT-je, a nemzetközi hallgatók aránya és az oktató-hallgató arány is meghaladja az átlagost. Emellett a fenntarthatósági mutatói is jól alakulnak az intézménynek, ebben a kategóriában egy év alatt 22 helyet javított a PT-je. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as, 4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. A Magyar Közút jelzései szerint a 6-os úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk-Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Balázsék pénteken pedig hajóznak, erről már többször beszéltem, viszont nagyon fontos, hogy idén is lesz zenei sztárvendég a hajón, nem is egy, mert hogy most a BSV-vel és DJ Metzger Vikivel bulizhatunk, miközben Balázsék csinálják a műsort, és pont ezért gondoltam arra, hogy vele folytassuk. DJ Metzger Viki a Stadium X-el és Sam Gray-jel jön. Az igazi mai slágerük a Let You Let Me Go, amit már is indítok a rádió egyen.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyjátsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, már csak pár perc és jönnek Balázsék a Balázsék Weekenddel, holnap reggel pedig újra itt lesznek a stúdióban. Most viszont Taylor Swift jön, hát ha valamit nagyon eltalált, az ez a dal, az Opelite, ami na náhogy ott van a rádió egy top 50-ben is. Aki nem hallgatta meg tegnap, hogy hanyadik helyen, az ma ezt is pótolhatja meg, hogy 3 órától újra jön a lista. Most viszont jön maga a dal, Taylor Swift és az Opelite. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

Fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, Violex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái, DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Cookie, A World is Mine sztárjai, Regálili,

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: A Sopronfest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
5: Július 2-3-4.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap.
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt.
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő gól jackpotból is. Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A kánikulában ismét vizet osztanak a nagyobb pályaudvarokon. Napos és felhős időszakok váltakoznak. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A másodfokú hőségriasztás ideje alatt a MÁV csoport ismét vízosztást tart. A társaság közleménye szerint naponta 10 és 17 óra között palackozott vizet osztanak az utazóknak a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, valamint a megyeszékhelyek nagyobb forgalmat lebonyolító busz állomásain. Pécsett is tart az akció. Az Indóház téri állomáson az ügyfélszolgálaton lehet hozzájutni az ivóvízhez. Az MTI úgy tudja, több forgalmas állomáson, így Pécsett is, párakapuk is működnek. A NAV baranyai munkatársai jövő héten is ellátogatnak több településre. Az adótrafipax jelzései szerint hétfőn Komlón, csütörtökön pedig Pécsett, Uránvárosban keresik fel a cukrászdákat, fagyizókat. A vármegye egész területén várhatóak ellenőrzések, a szezonális zöldséget, gyümölcsöt kínáló kereskedőknél. Ezek során elsősorban a számla és nyugtaadást, a pénztárgépek működését és az alkalmazottak bejelentését vizsgálják. A Magyar Labdarúgó Szövetség versenybizottsága hétfőn délelőtt tartja az NB1 új idényének sorsolását. Az élvonal új szezonja július utolsó hétvégéjén indul. Az első osztályú bajnokságban 12 csapat vesz részt, de van változás a lebonyolításban. Ezúttal nem kettő kieső lesz, hanem a 12. helyezett búcsúzik, a 11. helyen záró csapat pedig az MB2 második helyezettjével osztályozót játszik. Az MB1-es bajnokság 2026-27-es szezonja jövő év május 22-éig tart majd. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A hatos úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mit találtam? Képzeljétek el, tudtátok azt, hogy Dél-Koreában milyen trendek mennek mostanában?
2: Kevéssé követjük.
1: Nem követitek a dél-koreai trendeket.
2: De milyen zenei öltözködési?
1: Nem, kérdez el, hogy azt mondják a dél-koreaiak, hogy létrehoztak pár éve úgynevezett dopamin oldalakat, ami arról szól, valami érdekes jelenség, ezek az oldalak lehetővé teszik, hogy a felhasználók imitáljanak valamit, amit a való életben egyébként nem csinálnak meg, csak végig mennek bizonyos folyamatokon, amitől nekik termelődik a dopamin, de nem történik meg a végén az, amit ők szeretnének. Tehát mondok egy
3: nincs
1: példát.
3: Happy ending.
1: Nincs happy ending, nincs befejezés. Ők azt mondják, hogy a dopamin oldalak arra jók, hogy amikor te vásárolsz, amikor te ételt rendelsz, amikor te rendelsz magadnak valamilyen kütyűt, akkor már önmagában a vásárlási folyamat, és az, hogy te kiválasztod, hogy kosárba rakod, hogy kifizeted, már az is nagyon sok örömhormon termel. És egyre népszerűbb a fiataloknál az úgynevezett ilyen fake oldalak, ahol te tudsz kaját rendelni úgy, hogy kiválasztod a kaját, de nem rendeled meg, nem érkezik meg. Nyomon követheted, hogy hol tart az étel. Kiválaszthatsz ajándékokat, tárgyakat, mindenféle, hát hogy is mondjam, csak a online vásárlás alkalmas dolgot, amit nem veszel meg, de egészen odáig, hogy megérkezik a futár a házadig, leköveteted, hogy megtörténik.
2: Nagyon
1: és
2: baj.
1: Iszonyatosan népszerű a dolog.
3: És ott fogsz állni a kapuban. Ja, igen.
2: Ja, mégse jön. Tudod? Elteted magad ezzel.
1: Igen.
3: Mennyi szabad idő kell ehhez?
1: A dopamin oldal lényege, hogy minden vásárlási folyamat lezajlik, komplett generációk használják már, és ugye az a lényeg ennek, hogy nincs. Tehát maga a jutalmazás, mondják ők, hogy neked az a fontos, hogy kiválaszd és kosárba rakd és kifizesd. Igaz, hogy fizetés nem történik, de a várakozás, a felkészülés, a válogatás izgalma, az termeli a dopamint, és ez egy ingyenes stresszlevezetés nekik, hogy eljátszanak ételrendelési folyamatokat, de nem rendelik meg, mert nem ehetnek. De ott tartanak, hogy végigcsinálják a procedúrát.
2: De hát annak az a csúcsa, mert persze termelődik a dopamin, amíg rendelek, amikor kijön a megrendelt dolog.
1: Hát ne, ők azt mondják, hogy kézede, azt mondják, hogy nem feltétlen, amikor kijön, akkor már megtörtént a kielégülés a rendeléssel, megtörtént a kielégülés a fizetéssel, és hogy ezek az oldalak, ezek teljesen úgy néznek ki, mint a valódi oldalak, ezek ilyen vásárlási platformok, de hogy hamis vásárlási platformok iszonyatos térnyerésben vannak.
2: Jó, tehát válogatok, nézelődök,
1: milyen durva.
2: Kattingatok, de a végén nem ütöd le a boltot.
1: De leütöd a boltot, és még megjön a futár a cuccal, de nem ér. Érkezik meg, és még van egy kamu vásárlásod is.
2: Tehát a rossz lányokon nézegetek, de nem megyek oda.
3: Elmondom,
1: így van, kosárba helyezed a terméket.
3: Teljesen őszinte leszek, ezt megtöltsen bármelyik sima oldala, és annyi, hogy a végén nem nyitott ki az ajtót a futárnak.
2: És visszamegy.
3: És visszamegy. Tehát mindent kérdé utánvétel, és ne nyisd ki soha az ajtót. És ugyanezt fogad átvenni, teljesen ingyen van.
1: A rendelés leadása után figyeld, a rendszer egy virtuális futárt rendel a csomaghoz, megjelenik egy nyomkövető felület, amely azt mutatja, hogy a futár éppen hol jár és mikor érkezik meg. A folyamat végén azonban nem jön semmilyen csomag, hiszen nem a termék, sem a futár ugye valójában nem létezik. A cél kizárólag, hogy a felhasználó átélje az online vásárlás folyamatát, és ez a vásárlás függőség egyik új ellenszereként is apostrofálják dél-koreai hozzáértők, akik azt mondják, hogy tökéletes egy generációnak az, hogy nem történik meg, de minden örömhormon betermelődik, amikor te kiválasztasz egy cipőt, nézegeted, méretre, színre állítod, megrendeled,
3: ezt
1: dobozba rakod.
3: Ezt hogy lehet megcsinálni
2: a hát hogy nézelőd, de nem mész oda.
1: Figyelj, mennyire durva, de mennyire
3: és,
1: érdekes,
3: és az
1: nem?
3: Ember, aki, és te mivel foglalkozol? Én futár vagyok, egy hamis online, és el kell mennem a házig. Sehova. A házig kell csak elmenni, de már sosem megyek be.
1: Van egy olyan oldaluk, hogy a Food Never Comes nevezetű oldal, ez mindennel rendelkezik, ami egy ételkiszállítási alkalmazás. Böngészhetsz az éttermek listájában. Kiválaszthatod a tételeket, módosításokat végezhetsz, megadod a címedet, fizetési módot, és nyomon követik a futárt, hogy érkezik a kamu étellel. Megőrülsz. De nem jön, érted? Jól lakik attól, és megtermelődik neki az adag azáltal, hogy ő kiválasztja a túrógombócot, a szecsuáni csirkét és a nem tudom, a mangós rizs felfújtat. Zseniálisak!
2: És akkor jönnek,
1: mennyire
2: ugye,
1: beteg?
2: Jönnek ugye a visszajelzések, hogy a rendelésed eljutott egy emberi lényhez. Az ételed már készül, 20 perc múlva futár indul. Végignézed az egészet, és neked ettől jó.
1: Igen, abszolút jó.
2: Igen. Tényleg.
1: Hogy azt mondja, hogy a dopamin az ugye általában jutalomra számítva szabadul fel az agyban, nem pedig akkor, amikor megkapod. azt a bizonyos dolgot. Ez azt jelenti, hogy a vásárlási gombra kattintásnál már te jól érzed magad, és nem a valódi termék hozza meg a jó érzést, hanem az, hogy te ott rányomtál és kiválasztottad. Mennyire zseniálisak! Iszonyat beteg világ. Ez rettenetesen hogy... beteg világ.
3: De jó, de akkor utána mikor jön meg az a, az a bűntudat, amit érzem, akkor megjön a futár? Akkor azt hogy adják meg?
1: Hát ez nincsen bűntudat. Nincsen bűntudat. Pont az, hogy nincsen bűntudat.
3: Nézzétek, én nem rendeltem meg a dagasztógépet, mint amit megalázott érte Balázs, úgyhogy...
2: hogy lesz így új dagasztógépem?
1: Ilyen kolécikből, hogy jövök én szarul, komolyan mondom. Elétek tárom a világ nagy dolgait, és a mondat vége az, hogy egy köcsög a Balázs. Tényleg? Délkorában kalózolok benneteket, és én vagyok a tűrő.
3: Igen, nem, ugyanezt csináltam. Nézegettem ezeket a nagyszerű, nagyon drága kavarógépeket, Feri elmondta nekem a pró és kontrákat, és erre Tecskai felvont szemültök rám, és azt mondtad, hogy valóban?
1: Ennyi volt. Tehát ez egy nagyon finom, diszkrét kérdés volt csak, hogy biztos.
3: És tényleg akarod? Azóta is gondolok rá, de már nem olyan elánna, mint
2: mivel
3: akkor.
2: Fogod megkavarni a kis pitét?
3: Kis kezeimmel. Vagy pedig készítek egyet otthon. Majd a mérnöki vénámat
2: meg először. Egy kavarógépet.
3: Igen.
1: Szenzációs. Miből lehetne még dopamin oldalt csinálni? Tehát ugye ők vannak van a kaja kiszállításuk, van a csomagküldésük, és vannak már virtuális cigiszünet oldalak is.
3: Na, ezt próbáljuk csak így.
1: Megőrülsz, mondom. Virtuális cigiszünet oldalak, szintén Dél-Koreában. Egy gomnyomással belépsz egy online térbe, ahol másokkal együtt tartasz egy rövid szünetet. Iszonyatosan jó arcok. Az oldalon láthatod, hányan vannak jelen, és névtelen üzeneteket is olvashatsz, miközben te elszívsz egy kamu cigarettát, és kicsekolsz egy szünetre.
2: És tudod értékelni az éttermet vajon, ahonnan rendez, de nem jön meg soha semmi?
1: Hát ez egy jó kérdés, hogy aztán te éhes vagy-e. És azt mondja, hogy segít elkerülni az impulzusvásárlást, csökkenti a magányérzetet, enyhítik a stresszt és a kiégést, és olcsó kikapcsolódást nyújtanak. Mert olyan szinten magasak a megélhetési költségek Dél-Koreában, és az erős teljesítménykényszer és a digitális életmód, hogy sokan vágynak élményre, de nem tudnak költeni rá, és ezért ezt a piaci hiányt használják ki ezek az oldalak, amik úgynevezett dopamin oldalak.
2: És mondjuk kaja rendelésnél utána kensz magadnak egy vajas kenyeret? Vagy...
3: Nem, csak levegszel sírni magzakozva.
2: Hogy nem vettél még semmit.
3: Azt mondjátok meg a kedves hallgatók, most egy csomóan elkezdtek irogatni, hogy nagyon, nagyon gáz dolg ilyet csinálni, Eszter, hogy nem veszed át. Figyelj, vicceltem, ez egy poén volt, és az van, hogy én konkrétan üldözni szoktam a saját futáromat, és erről be tud neked számolni a GLS és a DPD is.
2: Már hogy menekülnek.
3: Amikor látom, hogy nem fogod hívásra idegen számra, mert csak azt mondom, hol vagy?
2: Megyek.
3: Hol vagy? Megyek. És tegnap is a Drégei utcán ott kavarogtam, és már csak megállnak az utcán, gyújtják a csomagot, és már le se lassítok. Csak lehúzza az ablakot, és átveszem tőlük. Tehát én a saját futárom futárja vagyok. Úgyhogy légy szíves, próbálj meg disztingválni.
1: Igen. Az SZTK ugyanez, írja valaki, húzok egy sorszámot, figyelhetem a monitoron, és soha nem körülök sorra.
2: Ugyanez a MÁV. Megveszed a jegyedet, és vársz.
1: Tele vagyunk dopamin oldalakkal itthon. Tehát nézd meg, SZTK MÁV, tele vagyunk dopamin oldalakkal. Két darab gumit rendeltem, 130 ezer forintért a motor, a pályam teljesen kiborult, de ez jó lesz, köszi, beadom neki, és egy kamu oldalról rendeltem, mondom neki, hogy csak egy dopamin állok. Hello, Kevin!
3: De ez úgy lenne, hogyha ki is lehet, tehát fizetnél is, és egy üres doboz kapnál.
1: Itt fizetés élmény ugye nincs, tehát tranzakció nincs. Nem fizetsz, csak úgy csinálsz, mintha kifizetnéd, de nem vonnak le tőle. Tehát még kapsz egy virtuális összeget is, hogy ennyivel kevesebb van mondjuk a virtuális számládon. De nincs valódi vonás. Nekem ez van otthon a feleségemmel, simogatás, csók, levetköztem, aztán ennyi. Dopamin cunami, Feri küldte nekünk. Megbeszélitek a randit, aztán csak petting van, pont mint otthon.
2: Na.
1: Igen, hetente ötször mozdulok rá a feleségemre, a páromra, és rám fölmed ötször egy héten, nem vagy te egy kicsit elhetetlen? Az ötből nem történik semmi. Tehát itt is tele vagyunk dopamin autókkal. Mobile.de, nézegettem és elképzelem az álomautót. Hát hányszor megyünk úgy föl egy oldalra, hogy mobile.de, én hányszor néztem én is motort, autót. Mit csinálsz?
3: Van a BZRT-nek aukciós oldala, tudod, és akkor szoktak csinálni ilyen aukciókat.
1: És azokat nézegeted?
3: Nézd, volt már, minden volt már. Ott sok fényes dolgok voltak.
1: Te egy kis izé vagy, igen. Garázsvásáros gyűjtés.
3: Nem. Drága dolgok, drága, fényes dolgok. De azokat én sem veszem, mert csak nézem.
2: És jó, kielégülsz meg,
3: figyelj, vagy? Borzasztó jó dolgok vannak, és azon gondolkozom, akinek ilyen van a tulajdonában, hogy hogy élhet. Tudod, ilyen hatalmas gyűrűk, meg ilyen nagy izék, ilyen nagy...
2: Aranyozott komódok, velencei tükrök.
3: Faberzsi tojás
1: formájú. De az, itt is az, hogy nem akarsz vásárolni, csak maga a nézelődés okoz egy kis
2: termelés. Nem akarsz,
1: termelés.
2: Ott nem tudsz.
1: Vagy nem tudsz, nem tudsz 3 millió.
2: Temun
1: csinálom ugyanezt, azt írja, órákat töltök válogatással, kosárba rakással, de nem fizetem ki, megnyugvást ad sokszor ez a folyamat. Hát ez hasonló. Ja. tulajdonképpen, amit Andi ír. Ő is csinál ilyen fékvásárlást.
3: És szerinted folyik a nyálad a gondolattól, hogy ilyet lehet csinálni?
1: Szerintem szenzációs. Szerintem szenzációs. Igen, igen, igen. Ez olyan lehet, mint amikor családok hétvégén elmennek ingatlan nézni, de nem veszik meg. Ugyanez.
2: Hogy megeteted magad ezzel, hogy bent vagy, a látvány, hogy milyen egy ház, és utána mész, hogy köszönöm.
3: Az a legfényes, évek óta csinálni, pörgeted az ingatlan.com-ot, és akkor nézed ezeket a nagyon drága ingatlanokat, és akkor megtalált benne, ami gusztustalan. Ez, ennyi pénzért, ez a parkó, ez. Mik vagytok, kutyák vagytok, mi ez? És amúgy nem, tehát ennyire
1: durva, hogy... De tök jó például lakásokat, házakat nézni.
3: Én lefekvésre gyakran csinálom.
1: Igen, igen, ah, igen, igen.
2: Van, aki repülőjegyeket és destinációkat nézeget órákon keresztül, és soha sehova nem utazik.
1: Úgy hívják Gyula.
2: Ja.
1: Tehát elmondom neked, hogy látom az ő oldalát, mert tükröz a monitorja. Figyelj, annyi eladóházat, Börzsönyt, Mátrát, repülőjegyet, destinációt, és senkinek az oldalán nem látok, mindig csak egyetek, hova utazol Gyula? Hát nem, semmi, csak nézegetem, csak nézegetem. Tehát tulajdonképpen most is csináljuk ezt a dopaminféket, érted? Hogy megnézeget bizonyos oldalakat, nem történik valódi vásárlás, csak szeretsz ott egy kicsit elidőzni, ki motorokkal, ki autókkal, ki gumikkal, ki házakkal, ugyanez. És a családok hétvégén, akik ingatlanokat néznek. Hát nem ezt csinálják? Látod rajta, hogy nem akar ingatlant venni? Hát tudod, hogy nézelődő.
3: Meg három éves halásznadrágot hord, és tudod, hogy esélytelen, hogy ő valahol közelébe kerüljön ennek az árkategóriának, de igen, igen. És ez, amúgy szerintem ez így rendben van. Mert hogy érted, az nézni azért szabad. Hát, ha nem lenne szabad nézni, akkor mit lehetne csinálni egyáltalán?
1: Én sokszor kirándulok a Google térképen, el is fáradok, Sanyi küldte nekünk. Használtautók.hu oldalt nézem állandóan, de nem akarok autót venni. Hát akkor megvan az analógia. Tehát ez tulajdonképpen ez történik.
3: A Facebook Marketplace-t néztem ugyanígy. Na, az is óriási élmény. Meg van a Wrangler Jeepnek, van az, ami a szívek szállodájában volt a főszereplőnek, hogy nincs teteje, tudod, hanem csak az a érzék vannak, ezek a bukó...
2: keretek.
3: Na igen, és hogy ez ilyen régi álmom, hogy legyen, amúgy a Balázsnak is csak mondom. És azokat szoktam keresgélni én is, hogy hát egy
1: de ez mi ez? Mi ez pontosan?
3: Nem mi ez, Balázs. Na mi ez?
2: Tudod, ami neked is álmod.
3: Na tudod, a te álmodról beszélek.
1: Ja, tudom, az autót mondod? Igen, az autót, a keretes autót, a jeepet?
3: Igen, igen. Na, hogy olyan? Hogy összeállt?
1: Visszajöttem. Most még nem tudtál rajta kapni, nem figyelek.
3: És hogy ajtó nélkül, igen. És akkor abban egy ilyen szép színes.
1: Igen. Én ezt most kicsit elengedtem, igen. Mert már nem tudom hova tenni a motorokat, meg
3: de mindent. De motorra be tudsz állni a kocsba.
1: kicsit muszáj lejjebb adni, nem akarok tárgyakat gyűjteni, igen. Hetente egy órát töltök naponta repülőjegy és desztinációk nézegetésével.
2: Igen, ez volt, amit az előbb felolvastam, de akkor se figyeltél, mehetünk
1: tovább. Igen. Olyan, mint az MBH bank, 16-ig van nyitva, te beülsz 14-30-kor a sorszámoddal, majd mire sorra kerülsz, bezár a bank. Az élmény megvan, írja Máté. Én szeretem ezeket az őrületeket, amiket csinálok, főleg a koreaiak teljesen bolondok. Rendszeres Müller látogató vagyok, parfümöt szagolgatok, egyszer sem veszek semmit. Mennyien csinálnak ilyen hamis...
3: Hát a Müllerben fel van a kerek készülve, mert azért valaki oda jár be sminkelni magát.
1: Igen, kismikeled magad, smink, földobod a parfümöt, igen.
3: Bátor. És az is nem tetszik az IKEA, hogy IKEA-ba beülnek szobákba.
1: Na hát az...
3: Szerintem az, figyelj,
2: van
3: amúgy...
2: ilyen emberünk, úgy hívják Juli.
1: Igen, befekszik az ágyba, persze.
3: Képzeljétek el, hogy amikor a gyerek beteg volt, bölcsibe vagy óviba, vagy ilyesmi, akkor mindig elmentünk sétálni az IKEA-ba. És ott volt a többi beteg gyerek, akik ezt időről sétáltak, mert ugye kint hideg volt, nagyon fújt a szél, nem lehetett kimenni, de kellett valami, amivel ugye lekötöd. És
2: van játszósarok.
3: Annál semmi sem szebb, amikor így sétálgatok a sorok között, és összenéz egy másik kiégett tekintető anyukával, hogy jobbulást.
1: Gyerekkoromban néztem mindig az újságban az autó hirdetéseket, milyen autót vennék, persze pénzem nem volt rá. Azóta annyi változott, hogy idősebb lettem. Nagyon jó SMS. Azt mondja, hogy olyan csóra vagyok, hogy dopamin oldalon se tudnék rendelni. Ez ugyanolyan, mint amikor annó anyámmal elmentem a kis közérbe, a kosárba beleraktam háromfajta édességet, de aztán csak egyet vehettél meg. Tényleg így van. Jóga!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Szentlőrincen is várják a jelentkezőket a nyári diák munkára. Elszórtan kialakulhatnak a nap folyamán záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Szentlőrinc is csatlakozott az idei nyári diák munkaprogramhoz. A 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló középiskolás és a felsőoktatásban tanuló diákok jelentkezhetnek, azok, akik nem állnak munkaviszonyban vagy vállalkozói jogviszonyban. Július vagy augusztus folyamán lehet munkát vállalni a városban. Az érdeklődők június 23-áig regisztrálhatnak az önkormányzatnál, majd a járási hivatal foglalkoztatási osztályánál. A foglalkoztatás várhatóan július 1-től indul, maximum egy hónap időtartamra. A részletes tudnivalókról Szentlőrinc közösségi oldalán lehet tájékozódni. Június 20-án szombaton életbe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A nyári menetrenddel a Balatonhoz közlekedő vonatok száma megduplázódik a korábbiakhoz képest. Az ülőhelyek száma pedig a csúcsidőszakban háromszor annyi lesz, mint eddig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a főszezonban a Balatonhoz és a tó környékére a buszok is sűrűbben járnak majd, ám a főszerepet idén is a Flirt és a Kiss motorvonatok játsszák. A részletes menetrendi tudnivalók a vasúttársaság honlapján érhetőek el. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot. A Magyar Közút jelzései szerint a hatos úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodósávot. Az M6-os Szajk Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtóágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Olvasátok ezt a hírt? Négy gyerekét hagyta a játszótéren egy anya, a legkisebb 2 éves volt. Hát, gyerekek! Komolyan mondom, magamban kerestem elkezdeni keresni
1: zárt
0: a hibát.
1: Zárt játszótér volt?
0: Nem.
1: Volt kerítés?
0: Nem. Figyelj, nem tudjuk, hogy mi a mentális állapot, se az, hogy mitől lett sok az anyukának. De még csak nem is akarjuk bántani, de hogy ezt így elolvasod, és rájössz arra, hogy lehet, hogy te szorongtad egy kicsit túl ezt a gyermekvállalást. Lehet, hogy azért néha le kellett volna az ilyen típusú szülők elülni egy kicsit. Azt mondta, dolga van, maradjanak, amíg akarnak. 4 gyerekét hagyta a 11. kerületi játszótéren, este 10 után érkeztek a gyerekek, ehhez a rendőrök, akiket kihívtak, azt mondták, az anyukájuk elment, azt mondta, maradjanak, amíg akarnak. A legkisebb gyerek csak 2 éves volt, és egy buddy volt rajta. Én meg görcsöltem, tehát, hogy a gyerek hány grammot eszik.
1: Igen. Jó-e a köles golyó?
0: Jól csinálom-e? Igen. Van-e elég tök a tök főzelékben, amit megveszek? Érted? Jó-e a köles golyó, és ehet-e már magosat, meg szemeset, mit tudom én, 3 évesen?
1: Megfelelő-e a hozzátáplálás?
0: Rottyra vágtad magad, annyi videót megnéztél, és szorongtál, és nem aludtál. Anyuka meg azt mondja, hogy köszönöm szépen, egy kicsit legyetek el egyedül, elmegyek, dolgommal jövök. Ott hagyta a 4 gyereket. A legkisebb csak 2 éves volt. A Bartók Béla úton történt, és a helyszínen tartózkodó gyerekek a rendőröknek elmondták, hogy édesanyjuk valami dolgokat, azt mondta, addig maradnak a játszótéren, amíg csak akarnak, érezzék jól magukat.
2: És mi volt anyuka terve, hogy a gyerekeknek már nincs kedve maradni a játszótéren, hogy hazasétálnak?
1: Igen. Hát 4 vannak, akkor a legnagyobb hazaviszi a másik a 3-at, a 2 éves is nyilván.
0: A rendőrök a gyerekeket és a kerékpárjukat, valamint a kismotort is hazaszállították. A megérkező édesanyának épségben átadták őket.
2: Nem kérdezték meg, hogy anyuka hol volt? Mi volt az a halaszthatatlan, ami miatt lepasszolod a 4 gyereket?
0: Valószínűleg tudják, de az is lehet, hogy mama azt mondta, kicsit elég. Sok. Köszönöm.
2: Nekem így, ma estére.
0: Nekem így ebben a formában ez elég, érted? De összehasonlítva az én idő egyéni értelmezéseid a szilveszter. Igen, azt mondta, mama, most szükségem van egy órára, kicsit kicsekolok.
2: Mekkora volt a legnagyobb gyerek, nem tudjuk?
0: Azt nem írják, csak a legkisebb volt 2.
2: Hát mert érted, ha már egy 10-eskét megnyaltad, ki tudnak maradni azok este 11-ig.
0: Játszótérre vittük, csak egy másodperce nem láttad a gyereket, érted? Már sikoltozva lögtél félre mindenkit, és mentél oda, hogy eltűnt a gyerek, közben csak fönn volt a csúszdán. Na most ehhez képest anyuka lazában van. Jó, a 4-et már lehet, hogy nem izgulott túl, nem? Tehát, hogy valószínűleg itt már az van, jó, megoldjátok.
1: De figyelj, akkor mindenképpen volt velük olyan korú gyerek, aki meg tudta mondani a pontos címüket, hogy hova kellene hazamennünk. Tehát akkor ez így rendben volt.
0: Fölhívták az anyukát? Mert a nagyobbik gyerekek már tudta a telefonszámot.
2: Hát, persze. Akkor miről beszélünk? Hát ez egy gondos anyuka.
1: Magatartás, így
0: nincs ezzel, nincs ezzel probléma.
2: Tudták a címet a gyerekek, telefonszámot. Miről beszélgetünk? Ez egy fölkészített rendes gyerekcsapat
0: érdekes,
2: volt.
0: Az érdekes, hogy hova ment a mama 9:30-kor, hogy 4 gyereket ott hagyta. Tehát 9:30-kor azért már nincsen nagyon halasztható. Most okmányirodába kell menni, után 2-re megérted, hogy kell egy segítség. De 9:30-kor hova fűzött le a muter, hogy neki el kell mennie? Nem tudjuk, a nagyobbak mekkorák voltak. De az az érdekes, hogyha 12, oké, megoldják a kicsivel, de most volt ott még egy 6 éves, meg egy 9 éves.
2: Az egy 12 éves gyerek mellé se hagysz ott egy 2 évest, meg este 10-kor egy darab bodyban kint.
0: És bocsánat, attól függ, hogy hogy van szocializálva az a gyerek.
1: Ilyenkor a rendőrség fogja, beteszi a hátsó ülésre a 4 gyereket, hazaszervírozzák, átadják anyukának, majd azt mondják, hogy szolgálunk és védünk, és elmennek? Ennyi?
0: Tulajdonképpen igen. Én azt hiszem, hogy nincs jogszabályban leírva az.
1: Hogy meddig lehetek a gyerekek a játszótéren?
0: Nem is azt hiszem, hogy te mikortól hagyhatod egyedül. Ez nincs törvényileg szabályozva. Gondatlanságból téged előállíthatnak, megbüntethetnek. Követhetsz el törvénysértést. De az, hogy te hány éves kortól hagyhatsz otthon vagy egyedül gyereket, az nincs jogszabályban leírva. Az nincs meghatározva. Semmilyen szinten Magyarországon.
2: De nem is tudnád. Hát most van olyan 10 éves gyerek, aki már annyira önálló, igen. Van olyan 14 éves.
0: De hogy igazából az anyuka nem követett el semmit. Mert hogyha nincs szabály arra, hogy hány éves kortól egy gyereket egyedül hagyni, akkor nem is tudod büntetni, mert hogy milyen jogszabály alapján bünteted.
1: Akkor lehet, hogy csak erre játszik, tudod, hogy valaki kicsit mindig hozza haza a gyereket.
0: Igen, valaki
1: előbb-utóbb valahogy haza
0: kicsit kevereltet. Jelzik a gyámügynek, a gyámügy majd ott kicsit ráncolja a szemöldökét, megkérdezik az anyukát, anyu azt mondta, hogy volt ott egy órás dolgom, el kellett menni, gyerekekkel nem történt semmi, és kész. Tehát, hogy valójában semmi nem történik.
1: Istenem, mi parákat toltunk.
0: Na most ehhez képest gondold el a te szülői létedet. Hát hol vagyunk mi ennyire feketeövesek?
1: Mondtál is, és hányszor volt ilyen, hogy mondjuk egy nagyobb játszótéren, amikor úgy pillanatra lenézel, és felnézel, és nincsen a gyerek sehol. És így elkezd, így felpattansz, és először csak így téblábolsz egy darabig, és nem találod sehol, és szólítgatod, és eltűnik. Az a hideg, a szőr feláll a hátadon.
0: Hogyne? Persze.
1: Rémálom.
0: A 2 éves a 11 évesen se hagyodott, mert azt vizionált, hogy biztos leesik, történik valami, ha nem vagy ott, érted? Tehát, hogy így...
2: Itt valaki írja, hogy Magyarországon este 20 óra után tilos 14 év alatti gyermeknek az utcán egyedül lennie. Tehát akkor mondjuk, ha ez igaz, akkor itt ugye...
0: Egy esti utcán levés a szabályozva.
1: Hány óra után?
2: 20.
1: Este 8 után nem lehet 14 éven aluli gyerek az utcán.
2: Egyedül nem lehet. Szülői felüde gyerek.
0: 14 nem lehet este 8 után.
2: Nem, ezt írják. Hát most nem ellenvízi pörlekedjetek gyerekek.
0: Ez jó hülye jogszabály. Hát miért ne lehet?
2: 13 és fél éves, ne járkáljon egyedül.
0: Tehát jön haza edzésről a gyerek, 13 és fél évesen valahol közelben lakik, akkor te elvileg szabálysértés követsz, mert nem lehet egyedül az utcán.
1: De játszótére lehet két évesen.
0: De játszótére viszont lehet, igen.
2: Végülis nem az utcán volt.
0: Igen, biztos kezdődött valami sorozat az anyukának. A rendőrautóban volt gyerekülés? Hogy kérdezzem meg.
2: Hogy vitték haza a két éves?
0: Igen. Aha, ezért ez így érdekes. Egy kis okmányiroda, a szexi fehérnemű vétel is készül, és az ötödik írja Zoli. Aztán gyerekülés volt ám a rendőrautóban. Ezt többen föltették ezt a kérdést. Jó,
1: egyébként... Ez kimeríti a kiskorú veszélyeztetése kategóriát?
0: Szerintem igen.
2: A két évessel kapcsolatosan minden.
0: Szerintem igen. Uh-huh. Tudnod kellene, hogy a nagyok hány évesek voltak. Ugye? Yeah. Tehát, hogy hány éves a nagy. Mert akkor ha tényleg...
1: Hát a kiskorú, akkor mindenki. Tehát akkor nincs, de teljesen mindegy, hogy hány éves.
0: De miért ne hagyhatnál egy 14 évesen, nem? Vagy este már nem hagyod rá?
2: Este 10-kor, kint az utcán.
1: Egy szábádiban.
2: Én nem vagyok egy ilyen túl félgős sávó, de az azért úgy...
0: Mi legyen rajta, téli kabát?
2: Ez is igaz, meg vastag cipő, bunda. Sársakkal kesztyű.
0: 10-kor a két nézd gyereket. Rágyújtott egy cigeri, volt egy korzsot, el volt a nagyokkal, nem volt semmi probléma.
2: Igen, és egyébként valószínűleg rohadt jól érezték magukat a gyerekek, hogy
0: legnagyobb
1: nincs ott. Ez volt az első alkalom.
2: Ilyenkor mindig az a nagyon rossz kérdés jön, még egyszer hangsúlyozom, nagyon jó, hogy mi lett volna, ha történik valami, akkor mi van, tudod?
0: Igen, persze. Ismerve egyébként a szerencséget, valószínűleg nekünk történt volna.
1: Hogy tehát nekik soha.
0: Abba a pillanatban akkor esik le fejjel lefelé a mászókáról, érted a gyerek, tehát ez így csodálatos. Igen. Na mindegy, jó, hát azért ezek ilyen érdekes történetek. Én kicsit azért irigylem ezt a fajta lazasságot. Mi azon szülők voltunk szerintem, aki megjelent egy piros pötty a gyereken, és ezért 6 orvos hívtál fel, és rohantál be, hogy annyira túlszorongtad ezt az egészet. De vannak, akik ezt egy kicsit máshogy értelmezik.
1: Szerintem ő nem az a szimplán szarik rá.
0: Igen?
1: Aha.
0: Hát nyilván most a lazaságot idézőjelben mondom, tehát hogy nem a laza, persze.
1: Németországban 12 éves kortól lehet egyedül hagyni pár órára a gyereket.
0: Aha, tehát ott szabályozó van, hogy a 12 éves kortól egyedül maradhat. Aha. Egyébként valószínűleg mi szülők izguljuk ezt túl, nem?
2: Azt mondtam az előbb, hogy ő nekik eszükbe se jutott izgulni a négy gyereknek. A játszón jól érezték magukat, végre nem figyel senki, minden játékhoz odaférsz, mert este 10-kor már nincs kint senki.
0: Azt se állsz, amit akarsz.
2: Óriási szabadság.
0: Azt se állsz, amit akarsz. Igen. Érdekes azért ez a szülői lét egyébként, hogy ez mennyire túl. Tehát azért, amikor nagyobbak a gyerekek, rá tudsz jönni, hogy mennyire túl izgultad, mikor kicsik voltak. Nem? De mivel első gyerek, így végig kell ezeken a folyamatokon menni. Mire lazábbá válsz, vagy mire belejössz ebbe az egész szülőségbe.
1: Hát meg a saját példádból indulsz ki, hogy tudod, hogy téged milyen szinten hagytak sokszor magadra egyedül, és hogy abból mi lehetett volna. Tehát, hogy beindulnak ezek a mechanizmusok, és ezért kezdett túl szorongani, túl aggódni, hogy hányszor úsztál meg nagy baleseteket, ilyen tragédiákat, pusztán a szerencsém múlott az, hogy nem hagytad ott a fogad akkor, amikor a haverjaiddal voltál, itt-ott lemengedtek, és akkor ez így pörög a fejedben, hogy úristen, mi történhetett.
0: Igen, de
1: volna?
0: A mi önállóságunkat azért nem az határozta meg, hogy nem volt ennyi idejük ránk? Tehát, hogy szerintem mi sokkal önállóbb generáció vagyunk. Nem természetes, hogy 9 évesen egyedül mentél tömegközlekedéssel az iskolába, de simán megcsináltad.
2: Lehoztad.
0: Teljesen jól lehoztad. 8-9 évesen héveztél és metróztál. Én is, és mentem egyedül iskolába. És megoldottad.
2: Én is akartam, csak új kígyóson nem volt egy se, de mi ringáztunk.
0: Ide, aki 8 évesen vittem hajnalban a hugomat az oviba, utána mentem suliba. Gázfűszerén tojást üdöttem, más gyerek a játékát sem találja meg. Tehát, hogy valójában azért mi egy önállóbb generáció vagyunk. Hát, erről sokszor beszéltünk.
1: Igen.
0: Majd jövünk, és aztán túlfétjük a mi gyerekeinket.
1: Igen,
0: és nevelünk belőlük megint nem önálló.
1: A jó szülőség ismerve most az, hogy folyamatosan ott vagy, elérhető vagy, minden tekintetben támogatod a gyereket, ha kell, akkor a sofőre vagy, ha kell, akkor
0: az személyi asszisztense,
1: ha kell, akkor
0: kulacsával rohangálsz, beviszed az iskolába a cuccait, igen.
1: Mert hogy azt látod minden fórumon, hogy egyébként ez az ideális, miközben egyébként meg...
0: Anyád mennyire hozta volna utánad a pulóveredet az iskolába?
2: Semennyire.
0: Most meg főjöv a gyerek, és segítesz neki, és beviszed, és oda mész, és oda rohansz, és teljesen természetes onnan segítesz neki, nem? Hát azért nem ez a világ volt.
1: Pénzt utalsz a Revolut kártyára, hogy tudjon venni a Fornet is nyereket.
0: Fornet itt nemleges létsz, és attól tudod, hogy mindig ilyen.
2: Hat évesen
0: szoktam le a cigiről, írja Krisztófer.
2: Mert túl voltam mindenen 8 évesen. 8 évesen én már 12 éves voltam.
0: Igen. Én 30 éve nyáron simán ott hagytak minket, mindenki melózott, de feltáltuk magunkat. Persze. De nem volt szülői kíséret és gardedám azért, hogy te a nyári szünetben el legyél. Tehát szülők reggel lefűztek, este megjöttek.
1: De megvan, hogy mi volt 8-9-10 évesen, 12 évesen a nyári szünetben? Nekem volt egy hét tábor, igen, és mi volt a maradék?
0: Paneltömbök, lépcsőházak és...
1: Lépcsőházak.
0: Hát
2: bringázás, strandra járás, bányatóban fürdés, amit el tudsz képzelni.
0: Jó, hát vidéki léten könnyű a nyári szünet érteni. Jöttél volna be az Aquincum Békás megyet. Hetedik kerület Aquincum Békás megyet.
3: Választottam.
0: Pókutca, kasszásgyűlő Békás megyet, csillaghegy kombóba. Ott meg tudtad volna kísérted. Bányatavak, meg izén libakergetés.
2: Nekünk ezek voltak. Kerékpározás, tábortűzek. Jó éreztük magunkat, bocs gyerekek.
0: Az erkélyen egy nagyos labor a lábadnál, aztán nézted a szomszédot, hogy hűti magát, érted?
1: És hát... nagyon vártad, hogy elvigyenek a szecskába. Úristen, a szecskába mennyit jár.
0: Igen, lementél, visszajötted a sörös üveget, hazajött, elment a délelőtt.
2: Nagyjából
0: ilyen születek voltak, azért nagyon izgalmas dolgok nem történtek, igen.
4: Mi is így voltunk a Mátrában, nem aggódtak értünk, össze-vissza csatangoltunk az erdőbe.
0: De az más nektek, hát vidéken
4: igen,
0: ott az,
4: de azért
0: ott
4: nagy
0: az
4: különbség
0: erdő.
4: Így lenni, ezek a gyerekek ilyen elhagyatva voltak itt.
2: Gyerekek,
4: nem ugyanaz.
2: Hogy azt, amit mi nem kaptunk meg, a figyelmet, ugye, hogy beszélgetések legyenek, hogy törődjenek veled, hogy emberszámba vegyenek, azt mi most azzal pótoljuk, hogy nem csak ezt adjuk meg nekik, hanem rohanunk, hogy a pulóvert bevigyük az iskolába.
1: Igen, érted? De te akartál volna nagy mély beszélgetéseket apáddal? Te szerettél? Úristen, de hangosan korogatjunk.
0: Nem
1: igen.
0: Feltétlen. Voltak azért beszélgetések, de más jellegű kapcsolódás volt.
2: Igen, megkérdezik, hogy na mi volt az iskolában? Azt mondtad, semmi. Jó,
1: igen, hányos lett a matek, menjünk ezek mosni. Ennyi.
2: Na,
1: de hogy nem...
2: Hát szóval a minőségi kapcsolódás azért hiányzott, amikor osztályunkban a szülőköz.
0: Igen.
2: Ezt valljuk be. Most ezt megadjuk, meg még megadunk egy csomó olyan mindent, amit nem kéne.
0: Igen.
2: A fenék kinyalása gondolom.
0: 6 évig nem ittam, nem cigiztem, aztán vége lett az ovinak. Elsős koromban már egyedül jártam iskolába, 2 év múlva már az öcsémet vittem. Teljesen természetes volt. Igen, 9 évesen nagyfater szerszámait árultam a piacon, hogy megvegyem a kis vonatot.
3: Hogy örült az öreg?
0: 9 évesen. Teljesen irreális, hogy megváltozott. Jó, hát reméljük azért anyuka, amikor a másik véglet. Tehát, hogy azért az reméljük, hogy nincs vele valami. Igen, mentális probléma, vagy valami komoly baj, nem szabad azért őt bántani, nem tudjuk, hogy milyen élethelyzet szült ezt, azért ezt mindig hozzá kell tenni.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot, meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jegyes szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel, Szántódrév kikötő, Balázsék hajója 7 órakor kifut, találkoz élőben Balázsékkal, a nádudvari séf exkluzív grillkolbász, a Summersbee és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi főkes tipstop, az enyém.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: A Sopron Fest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhofi, Carson Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest, július 2-3-4.
7: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Döntsd te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot. 10 000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A hőségriadóval együtt a vörös kód is életbe lépett. Napközben akár 34 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, ami várhatóan kedd éjfélig fog tartani. Ezt Kátai Németh Vilmos, szociális és családügyi miniszter jelentette be szombaton. Azt kérve mindenkitől, figyeljen oda a környezetében élő idősekre, gyerekekre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve a kánikulában. A vörös kód idején a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, kinek nyújtanak szolgáltatást. A Harkányi képviselőtestület döntése értelmében idén is biztosítják az iskolakezdési támogatásokat a fürdővárosban. Az alapösszegű támogatás gyermekenként 12 000 forint, az életvitelszerűen Harkányban élő családok számára. Míg a szociális alapon igényelhető emelt összegű támogatás gyermekenként 36 000 forint. Tavaly összesen 337 gyermek részesült valamelyik támogatásban, a kifizetések összértéke pedig elérte az 5 millió 400 000 forintot. A kérelmeket szeptemberben lehet majd benyújtani. Érkező játékosról számolt be a PVSK Veolia. Az NB1 B-ben szereplő férfi kosárlabda csapat leigazolta Csaba Györgyöt. A 34 éves, 194 cm magas játékos 3-as, 4-es posztokon vethető be, és Jászberényből érkezik Pécsre. Korábban megfordult már a Szolnok, a Győr és az Újpest együttesében is. Sértő Ádám vezetőedző Cegléden már dolgozott együtt Csaba Györggyel, és domináns szerepet szán neki a pályán. A Magyar Közút jelzései szerint a hatos úton Zengővárkony közelében felmarták az aszfaltot, a Pécs irányába vezető oldalon lezárták a kapaszkodó sávot. Az M6-os Szajk Mohácsi csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Budapest felé vezető oldal felhajtó ágát, a terelőutat táblák jelölik. Az 57-es főúton az M6-os autópálya csomópontja közelében közlekedésre veszélyes fákat vágnak ki a hónap végéig. A helyszínen alkalmanként rövid időre megállíthatják a forgalmat. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Találtunk egy cikket, ami arról szól, hogy miért maradtál az exeddel, amikor már nem szeretted. Milyen jó felütés ez, ugye, hogy ez, aki benne ragadt egy valamilyen kapcsolatban, házasság, kapcsolat, az vajon milyen ideológiát, milyen valóságot épített annak érdekében, hogy ez elviselhető legyen, és mi volt az indok, amiért benne maradt, úgy, hogy akkor ő ezt már, hát tulajdonképpen nem szerette, tudta, érezte, akár elhidegülés van, akár az van, hogy hát nem volt új kapcsolat, vagy pénzügyi megfontolás, vagy mit tudom én, de minden esetben nem lépett ki, és ezt nagyon szépen megideologizálta. Ugye? És akkor itt a cikkben összeszedik azokat a pontokat, ami alapján te el tudod dönteni, hogy te melyik kategóriába esel, vagyis miért nem szakítasz az exekkel, de ezek elég, hát hogy is mondjam, csak felszínes ügyek, tehát mi várunk azért további magyarázatokat, ha átgondoljátok a saját életeteket, hogy miért vagytok, vagy voltatok benne hosszú ideig olyan kapcsolatban, amiről már tudtátok, hogy halott, döglött, nem megy, de valamiért nincs meg a kilépésre szükséges erő, önerő.
2: Jó, a gyerekek, az
1: hitel,
2: átlagokat...
1: Szellem.
2: Na, az átlagokat hagyjuk, mert itt írjátok, hogy hitel meg a gyerek.
1: Oké, okay, hitel ne. Gyerek. De azt el tudjuk fogadni, jó,
2: el ér. Tudjuk fogadni, igen, de ez az, ami egyből beugrik. Próbálj mindenki arra koncentrálni, amikor még így viszonylag szabadon élte az életét.
1: Igen.
2: Ezek ilyen fiatalkori dolgok, amikor már tudod, 20 éves vagy, már igazából nem szeretted, de a férfiként ugye a leggyakoribb érvünk az az szokott lenni, hogy gyáva szarok vagyunk megmondani, hogy vége. Igen, nem ez van.
1: De engem érdekel az életközepi bennemaradás is, tehát azért azt ne vessük el, mert jó, ott van a gyerek, meg a hitel, minden, aztán kicsit azt jobban megkapargatod, annak a mélyén mindig van még valami más is. Van még valami más is, mert hogy azok az igazán nehéz dolgok, az ilyen 5-10 éves dologból kilépni. A Fere se tudja, hogy persze, hát amikor fiatal vagy, könnyebben szakítasz.
2: Még... De akkor, de épp ez az érdekes, nem? Hogy amikor 20 éves vagy, és azt mondod, hogy még előttem az élet, még lehetne menni, még biztos, hogy van új nő, vagy van új férfi, tök mindegy, akibe szerelmes tudok lenni, és mégis ülsz benne hosszú-hosszú időn keresztül. Már rég nem szólsz semmiről, már unjátok egymást, ő is téged, te is őt.
1: Nincs kémia, nincs szex, meghalt a dolog, igen.
3: Azon múlik, hogy kit mennyire szerettek a szülei.
2: Hogyha nagyon szerettek, akkor nem hagyod ott?
3: Szerintem azon, hogyha valakivel, tehát a gyerekkorában elhitették vele, hogy minden jár neki, és nagyon szeretik őt, és nincsen baj a hibáival, és rendben van nemet mondani, azok az emberek ritkábban maradnak benne egy toxikus kapcsolatban, mint azok, akik hozzászoktak a terrorhoz, meg ahhoz, hogy a boldogság az egy fiktív dolog.
1: Na de várjál, igen, a toxikus kapcsolat az
3: akkor nem... a melegek! Szaktanári!
1: Igen, tehát várjál, a toxikus kapcsolat az egy szélsőség, most itt szerintem a cikk inkább arról szól, hogy már nem működik, nincs kémia, nem szereted, langyos is, el vagytok, de hogy úgy nem rossz, nem büntet, nem bánt, nem vagy rosszba vele, egyszerűen csak érzed, hogy már lépned kellene, de valamilyen ideológiát, indokot támasztasz, és nem teszed meg, de nem mérgező a kapcsolat.
3: Túl jó a szex, és akkor nem akarod ott hagyni, mert a szex az jó, de minden más meg elviselsz neki.
1: Ha de jó a szex, hogy lehet minden más rossz?
3: Hát mert mit tudom én, például egy csomószor van az, hogy ilyen nagyon fura lányokkal járnak ilyen nagyon jó fiúk, és akkor gondolkodsz rá, hogy mi lehet az, ami ott tartja mellette, és aztán rájössz, hogy valószínűleg a szex az, ami
1: hát de várjál, szabad. A szexszel valakivel együtt maradni, ez egy nagyon nyomós ér.
3: Az egy nyomós ér.
2: Igen, nem értem, hogy mi a baj.
1: Nem kéne szakítani.
3: Álljunk le!
1: Ez most nincs meg ez a téma. Jó a szex.
2: Ott maradok életem végéig.
1: A rossz kapcsolatot úgy képzeld, hogy már keveset szexelünk, elhidegültünk, langyos, laptopozunk egymás mellett, böngészi a gépét, nem nézünk
3: ez
1: közösen. Ez
3: nekem mindig a jó kapcsolat.
1: Csöndben van, ez üdös a lábam.
2: Várjál, akkor tisztázunk, nálad mi a rossz
3: kapcsolat? Nekem ez egy nagyon jó kapcsolatnak tűnik.
1: Igen, csöndben van, nem akarsz szexelni, nyomkodja a telefonját, és nem üdös a lábam.
3: Ne üdvözlődek már! Telefonszámokat kérek.
1: Mutasd egy ilyen férfit,
3: életem. Olyan férfit fog Péter után, hogy egyszer megmurdál, hogy olyat, aki csukott szájeszi a magyarót.
1: Az jó.
3: Minden más lehet, mint a Péterre, csak azt kérem, hogy csukott szájegye vagyok. Igen?
1: Na csak például mondok példákat. Tehát itt azt írja a cikk, hogy nagyon sokan hivatkoztak arra, hogy kapcsolatfüggő vagyok, képtelen vagyok egyedül lenni. Tehát ugye nem jött még senki, aki ebből kirántaná, jobban valaki van mellettem, nem vagyok egyedül, érzem, hogy azért valahol várnak, félek is az egyedül léttől, kapcsolatfüggő vagy, benne maradok, ha jön valaki, megyek, de amíg nem jön senki, elülök ebben a langyos vízben.
3: Van egy ilyen szlogen, van még cégnek, hogy mert itt érzem, hogy otthon vagyok.
1: Igen. Pánikolok, ha nincs senki, mert ez volt az egyik érv.
2: Micsoda, pánikolok?
1: Pánikolok, tehát kapcsolatfüggő, hogy pánik éppen nincs. A másik azt írta, hogy hasonlóképpen, a hátam közepére se kívántam az akkori pasimat, de úgy voltam vele, hogy amíg nincs jobb, ő is megteszi. Nem vagyok büszke, de így volt, amíg nincs betárazva egy új kapcsolat, nem lépek ki az előzőből. Ez ilyen durva, ugye? Tehát vannak a kapcsolatok.
3: A biztonsági játékos.
1: Ez a biztonsági játékos.
3: Ők a remete rák típusú emberek, akiknek mindig kell, hogy legyenek kis kecójuk, ahova vissza lehet húzódni.
2: Remete rák.
3: Igen, igen. Ezek ilyen
2: kis... Ez nem homár, ugye?
3: Ez nem homár.
1: Nem homár.
3: Nem azok a nagyon szép állatok, azok a nagy ollókkal, hanem azok a kis félősek.
1: A következő csajszik, a következő körben nagyon sokan azt említették, hogy nagyon kellemes élmény volt, elhalmozott ajándékokkal, utazásokra vitt, fizette a kiadásaimat. Azt mondta neki, ez természetes, ha az ő aktuális párja semmiben nem szenved hiányt. Volt havi apanázsom, fodrász kozmetikus körmös, és előre kifizette az albérletemet. Ott az anyagi megfontolást írják, hogy tudták, hogy vége, de a pasi finanszírozó dolgokat, és ebben úgy jól el voltak. De várták, hogy jöjjön valaki.
2: Ez kényelmi párkapcsolat.
1: Ez egy kényelmi párkapcsolat volt, igen. Aztán azt mondja, hogy sosem volt ilyenben részem, és azt kell mondjam, hogy jó, a valóban jót nagyon könnyű megszokni. 8 hónap után nem bírtam tovább, megmondtam neki, hogy nem érzek semmit, és nem fel ez így vele szemben. Ez korrekt.
2: Ez eltartott, korrekt. Ugye?
1: Még ez az mindig. Eltartott, aha. Igen. Igen, igen, igen, igen. Ez aki azt írja, a pénzügyi a megfontolás. Aztán van, aki a szexet írja, tehát, hogy jó szex, de hogy minden más az rossz, azt nem tudom elképzelni.
2: Hogy minden
1: azt nem tudom képzelni,
2: rossz.
1: Hogy minden más rossz lesz, és ezért szar lesz a szex is, de ha jó a szex...
3: Nem, ez tökre létezik, ez egy valid szituáció.
1: Hogy jó szexel, minden más rossz.
3: Nem, hogy az, hogy ezt az egy képességét ezt csúcsra járatta, ezt az egyet, erről szól a személyisége is, tudod, ez a fajta embertípus. Egy ilyen Cameron Diaz, tudod, hogy ebben nagyon-nagyon erős, és a többivel ezért nem kell soha foglalkoznia, mert ez már elég volt neki ahhoz, hogy eladja magát, érted?
2: Na de ha 24 órából csak 8-at vagytok együtt.
3: Abból 7 órát.
1: Hét órát
2: nem tudsz végig szexelni.
3: Hát ugye ezért szakítottak veled.
2: Vagy 7-7-50-et, hogy az a maradék, ti érted?
3: Igen,
2: tehát, hogy a szex az egy tök fontos dolog, és nagyon jó a szex, de ha mellette egyébként 90%-ban csesztetnek, minden más rossz, akkor az nem tudja.
3: De te
2: elvinni.
3: Is tudod, hogy a szex, az annak a nettó értéke az a szám, amit te mondasz, hogy mennyi ideig tart, igen. De van a bruttó értéke, az azt megelőző időszak, amikor már a kerülgetés, meg van az azt az követő időszak, amikor pedig a elégedettségérzése van. Ugye a bruttót nézel a szex, akkor lehet, hogy másfél perc volt a szex, de ezt még egy-egy óra előtt
2: én
3: meg utána meg...
2: Én kettőig is bírom, jó? Nem kérte
3: hát
2: más
3: nem
2: felezni.
3: Ezt előttem. Béka írt a Viber csoportban múltkor, és nem ezt írta, de mindegy, nekem oké.
1: 5 évig voltam együtt egy lányjal, soha nem voltam szerelmes, folyton más csajokat kerestem, mikor ő szakított velem, majdnem belehaltam. Ez hiúság. Én nem szerettem volna megbántani, de 5 évet vettem az életükből. Egyébként itt jön az, amit te mondasz, hogy sokan egyszerűen félnek. Tehát gyávák megmondani, hogy legyen vége. Ez szerintem inkább fiatalabb korosztály, nem vagyok még érett személyiség, nem merem fölvállalni, félek, hogy megbántalak. Inkább te tegyél ki engem, mint én kiteszek téged. Itt van valamilyen gyermeki infantilizmus a személyiségben, ahol megvárom.
2: Meg ha te szakítasz, akkor beismered, hogy elcseszted. Te is.
1: Igen, az a te felelősséged. Nem vállalok felelősséget. Mondd ki te, akkor ez a te felelősséged lesz. Nekem könnyebb, de a felelősség az rád hárul. Viselte az ódiumát annak, hogy kimondtad. Ez meglehetősen gyermeki működés azért így ebben a formában.
3: Igen, meg szerintem egy csomó ember a kudarcot nem akarja felvállalni, amit másokkal szemben érez, amikor szakít. Tehát, hogy azt nem akarja, hogy Isten, hol van Józsi? Hát szakítottunk. És ezt nem akarja, ezt az ó-t, mert hogy attól van a kiborulva nagyon sokan, hogy mit gondolnak róluk mások. Nagyon jó az az MLM rendszeres gondolkodás, figyelj. 10+ évig voltam itt az exemmel, minél tovább voltam vele, annál inkább azt éreztem, ha most elhagyom, akkor minden eddigi befektetett effort odavész. Tehát akkor tulajdonképpen saját magadat spiráloztad be, hogy minél többet vagy vele, annál több a vesztenivalód, annál nagyobb a kár. Nem?
1: Igen.
2: Igen.
3: Hát ez nagyon nehéz. Ha így gondolkozol, akkor soha nem fog semmi változtatni.
1: Ő azt írja, hogy szétmentek aztán, külföldön lediplomázott, és elkezdett az érzelmileg elérhető férfiakhoz vonzódni, önismereti munka után, és jelenleg is ilyen férfivel ismerkedem. Lépjetek, puszi Vivi.
3: Nagyon sokfajta motiváció van amúgy, ami az ilyen rideg fickók mellett tartja a nőket. Először azt hittem én is mindig, hogy ez ilyen önszeretet kérdése, vagy rossz az értékítélete, de vannak olyan emberek, akik ahhoz vannak szokva, hogy folyamatosan stimulálva van az idegrendszerük, tehát hogy ebben nőttek fel mondjuk, hogy mindig van körülöttük valami cirkusz, vagy egyáltalán megszokják, ez veszik alapértelmezetnek, és hogy azért keresik az olyan férfiakat, akiktől folyamatosan van valami negatív, tehát ez a húza vona, mert azt érzi, hogy ez kell neki ahhoz, hogy működni tudjon.
2: Ilyenkor nem is hiszi el a jót. Tehát szerintem... ha véletlenül ő ráakad a jóra, akkor azt mondja, hogy úristen, ez nekem tök idegen?
3: Hát torz az értékelése, torz az érzékelése, és azt érzi, hogy ez a jó. Érted?
1: Aha. Igen, az ilyen típus sokszor a jót unalmasnak tartja. Mert igen, ahhoz vagy hozzászokva. Ja. Tehát az idegrendszered ahhoz van hozzászokva, hogy állandóan legyen valami készenlét vagy feszkó, és találsz egy normálisan működő, téged szerető, a tenyeri hordozó ember, és eldobod azt, hogy nem kell unalmas. De közben nem unalmas, csak megszoktál valamit, ami százszor durvább. Évekig éltem rossz házasságban, mert gyerekként hallottam, mikor apám azt mondta anyámnak, a mi családunkban nem divat a vállás. Kb. Féltem apám véleményétől, de azóta már divatot teremtettem. Az én hegedűm jó, de a terem akusztikájával vannak problémák, írja valaki. Aha. Bennem adorodok a házasságom, mert nem tudom eldönteni, valóban rossz-e. Én érdekes, ez látod, és egy indok. Egyik nap a pokolba kívánom a férjem, másnap úgy érzem, minden rendben. Váljak el annak reményében, hogy lesz olyan, amikor minden nap szép lesz? Vagy 20 év után ilyen úgysem lehet, ezen gondolkodom folyton.
3: Szerintem lehet bármiből bármit csinálni, de hogyha rávársz, hogy ő egyik napra másra megváltozon, az nem fog megtörténni. Magának a pszichoterápiának nem az a lényege például, hogyha a struktúrában egy ember elkezd változtatni, tehát mondjuk te elkezdesz terápiára járni, akkor a körötte lévő összes ember kénytelen változtatni, mert ahogy te elkezdesz mozogni, megváltozni, ezért nem tud megmaradni a régi struktúra. Szóval én azt szoktam ilyenkor javasolni az embereknek, hogy menjenek el és foglalkozzanak magukkal nagyon célzottan, kezdjék megoldani, hogy mi az, ami ebbe a helyzetbe hozta, mi az, ami itt tartja őt, stb. Stb. És utána másfajták lesznek a beszélgetéseitek. Te másról akarsz beszélni, más, hogy akarod intézni a saját dolgát, és kénytelenek lesznek a körülötted lévő emberek veled változni.
2: Na és ha nem tud veled menni, akkor kell lépni.
1: Hát akkor fogsz lépni. Meg akkor már meg föltámad benned az inger, hogy te változtassál, mert tök más perspektívával kezdesz el beszélgetni. Látni. És az új perspektíva meghozza az új megoldást.
3: Így van.
1: Én attól féltem, hogy egyedül maradok a gyerekeimmel, 3 kicsi volt, nem tudom menedzselni a dolgokat, óvisuli háztartás pénz, aztán amikor lelépett, 2 hétre kiderült, hogy minden sokkal gördülékenyebben megy, és veszekedése volt. Jók vagytok, nagyon Londonból írta nekünk Zsér.
2: Ezért kell párkapcsolat helyett párkapcsolat. Nekem 4 van.
1: Igen. 13 év, 2 gyerek, közös hitel, már rég nem vagyok szerelmes, a szex is inkább kényszer, de egyszerűen nem tudok kilépni. Sportolok, nem nézek ki rosszul. Fel is figyelnek rám a férfiak, de borzasztóan félek, hogy milyen lenne a 2 gyerekkel egyedül, meg hogy kinek kellene egy gyerekes elvált nő, úgyhogy egyelőre marad a hibernált házasság, ami elég bátorságot nem gyűjtök, puszi név nélkül. Nem
3: olvasom. Sok embernek kell egy gyerekes nő. Szerintem, mert hogy egy gyerekes nő, vagy egy gyerekekkel rendelkező nő, a 2 különböző dolog. Én mind a 2 vagyok.
2: Szerintem, ha ráadhatsz valakire, akit szeretsz, ott az nem lehet kizárók, hogy van gyereke.
3: Nem, egyáltalán nem szerintem. Az egy másik kérdés, hogy milyen a kapcsolat
1: nem
3: a
1: gyerekkel. Nem szeretsz bele?
3: Hogy érted?
2: A gyerek hát,
1: mondja fel, hogy ráakadsz valakire, akinek van gyereke, szerintem... nem lehet kizárók is. Én azt mondom, ezért sok férfi bele se szeret. Tehát meghallja, hogy nő, gyerek, és...
2: De akkor meg...
1: Hát abban a pillanatban, hogy vagy, elváltam, van 2 gyerekem, mekkorák, 8 és 9. Fizetek! Nem nincs benne a következő randi, mert
2: meg nem kár, hogyha ő elmegy.
1: Hát lehet, hogy nem kell, hogy sok pasi az esélyét nem adja.
3: Jó, de ez nem is az, ez szerintem a felelősségvállalás, ez egy másik dolog, amiről te beszélsz. Ezt értem, hogyha valaki szórakozni szeretne, meg világutazni, az nem köti le magát egy vagy 2 gyerekkel, de azért nem csak egyfajta férfi a világon, mert van olyan férfi, akinek meg az az élete álma, hogy egy családnak legyek a tagja, és ott lehessen. Tehát, hogy én ezt nem jelenteném ki kategorikusan, hogy az nincs erre lehetőség. Az biztos, hogyha van egy olyan kapcsolat a gyerekkel, ahol minden szituációban azt fogod priorizálni, hogy ti legyetek egy egység, és hogy nem engedsz be valaki más, hogy az egységnek a része legyen, az nehéz. De ez megint egy másik problémakör. De szerintem azért ne bélyegezd meg magad, hogy hát nekem gyerekem volna fog kelni senkinek.
2: Nagyon sokan írják, hogy nincs szívem elhagyni, mert magamon kívül neki nincs senkije. Boldogtalan vagyok vele.
1: Igen.
2: A másiknak senkije nincs, ha én elhagyom, akkor abba belehal, nyilván nem, de ezt gondoljuk róla. Hogy amikor saját magad elé helyezel egy másikat.
3: Ez nem maga.
1: Gyávasság, felmentés.
3: Gyávasság, igen.
1: Gyávasság, felmentem magam, ráfogom, elbújok.
2: Nem én mondtam.
1: Gyáva vagyok, szembenézni, ezért inkább én vagyok az áldozat, és megmentem őt, és azért nem hagyom el. Ez egy szerep, amit eljátszol, de ebben nincs önismeret.
3: Nagyon szép, amit mondtál Balázs, hogy ez egy szerep, mert akkor, amikor azt mondod, hogy te vagy, akitől a másik függ, különben meghalna, akkor ez tulajdonképpen kinek a tükör, tudod? Tehát, hogy mit állítasz ezzel magadról? Azt állítod, hogy te vagy az, aki életben tartod a másikat.
1: Igen.
3: Tehát, hogy te vagy
2: a
3: herceg, a lovag, mit tudom én, hogy értem, és ez egy tök jó gondolat lett magaddal kapcsolatban, de hogy szerintem ez azért nem teljesen racionális.
1: Igen, abszolút, ez inkább a megmentő. Igen, nekem kell az elvált nő, írja valaki.
3: Nekem olyan ismerős, aki elvált, van gyerek, és azt mondja, hogy most csak olyan nőt keres, akinek szintén van egy gyerek, mert ő nem tud többet játszani vele. alkalmatlan erre.
1: Igen, 4 gyerekes anyukával jöttem össze, imádom. Zoli küldte nekünk, igen. Apaságomon csorba esne, ha nem lehetnék minden napot mellette, írja egy apa, valószínűleg szintén az elhagyási indok ellen vagy mellett. Tehát, hogy pont-pont-ponttal küldte, tehát értem, hogy mi van benne. Hogy valószínűleg mondja, a feleséggel hogy... már nem működik, a házassága rossz, de hogy egyszerűen az egója és az apasága nem bírja ki, hogy ne legyen ott a gyerek mellett minden nap.
3: Ez az, tehát nagyon keveset beszélnek az emberek, hogy amikor elválsz, és azt választod, hogy szeretnél teljes életet élni, szeretnél érzelmileg egy teljesen más életet élni, mint most élsz, és el le kell mondani a gyerekeidnek a hétköznapi jelenlétéről, hogy ez egy milyen iszonyatos vállalás, és mekkora gyász, és mekkora fájdalom. Vagy mindig csak az, hogy jaj, hát elment, nem fáj neki, de ez nem igaz, mert nyilván ez egy rettenetes dolog, mert azt van egy bűntudatod, azért, mert magadat választod ugye a gyereket helyett, ami valóságban megint nem igaz, mert
2: nem, nem, a gyerekedet te nem fogod elengedni, más lesz persze, hogy nem vagy ott velük minden nap, de nem engeded el.
3: Meg hány olyan gyerek van, aki azt mondja, hogy bárcsak elvállalnak. Bárcsak elvállalnak. Mert lenne. Hogy abban szerintem, amikor azt gondolod, hogy nem, nincs a felszínen a feszültség, de a gyerekek ezt megtanulják sokkal jobban, sokkal magasabb szinteken érzékelni. Tehát attól, hogy nem üvöltöttek egymással, ő belép a szobába, és pontosan tudja, hogy ez nem egy szeretetteljes közeg. És amúgy meg a gyerekednek mi az, ami jó? Tehát a nyugalom a jó neki, meg a szeretet a jó neki, meg a kiszámíthatóság a jó neki, és ezeket mind meg lehet adni úgyis, hogyha nem egy háztartásban vagytok.
2: Igen, a két helyen kapja meg ugyanezeket.
3: Igen, meg, meg lehet ez egy jó együttműködés, egy jó barátság, egy jó kapcsolat, attól függetlenül, hogy érzelmileg nem egymást szolgáljátok ki, hanem mindenkit, akivel utána megismerkedtek.
1: Igen.
3: De az egy másik tészta, igen.
0: És a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Mohács legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Jubilál a mohácsi aratónap. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Jubilál a mohácsi aratónap. A hagyományőrző rendezvényt idén éppen 20. alkalommal rendezik meg, július 11-én. A gyülekező délelőtt 9:30 lesz, a mohácsi polgárok olvasókörének székháza előtt, majd felvonulást tartanak a városban, és elindulnak a kijelölt búzaföldre. A helyszínen a tradicionális kézi aratást mutatják be a résztvevők, majd délután 4 órától a Gőzhajó utcai székháznál kultúrműsor kezdődik. A gyerekeket játékokkal is várják, az asztaltársaságok részére pedig főzési lehetőséget biztosítanak. Az eseményen tartják meg a rajzpályázat eredményhirdetését is. A nap táncházzal és aratóballal zárul. A napokban megrongálták a Magyaregregy közelében található Márévárat. A műemlék közösségi oldalán az olvasható. Az ismeretlenek feltörték a vár ciszternáját, a kőfalat megbontották, a kövekből nyársalót építettek, a felesleges darabokat pedig eldobálták. A vár környéke hulladékkal volt tele. Az üzemeltető feljelentést tett az ügyben. Egyben azt kéri, aki bármilyen információval rendelkezik a rongálással kapcsolatban, jelezze azt a magyaregregyi polgármesteri hivatalnál. A következő szezonban Nikházi Márk lesz a labdarúgó MB2-ben szereplő Szentlőrinc vezetőedzője. A klub a honlapján azt írja, a szakember a legutóbbi idényben a Budafokot irányította, de a csapatnak nem sikerült megőriznie másodosztályú tagságát. A Szentlőrinc a májusban zárult idényben a 14., még éppen bennmaradást érő helyen zárta a bajnokságot. Közműkiváltási munkákat végeznek Mohácson, az Ipari út és a Mezőszél utca csomópontjában. A helyszínen forgalomterelésre kell számítani. Útépítési munkák miatt a Mohács-Pécsvárad összekötő úton Mohács-Szőlőhegy közelében félpályát lezártak. Felújítási munkákat végeznek a Komlóverzum látogatóközpont mögött a parkoló területén. A helyszínen szintén teljes útzár érvényes. A 6-os úton Hírnél a Zengő utcai kereszteződésnél csomópontépítés miatt útszűkület érvényes. A Hungaromet előrejelzései szerint ma a nap folyamán fátyol és gomoly felhők zavarhatják a napsütést, elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok is. A szél a legtöbb helyen mérsékelt lesz, de a zivatarok környezetében hevesebb lökések is kialakulhatnak. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: tetszettek-e figyelni az Instagramnak az ő folyását.
1: Ja, most ez komolyan téma nálunk, hogy kirettem a fürdőre, hát az Instagramra.
0: Imádtam.
1: Köszönöm szépen.
2: Ez a fürdőrás képet?
1: A pőre valóság.
0: Láttam.
1: A homárok vannak rajta. Tudjátok, mennyi éjszakai böngészés volt találni egy homáros fürdőruhát?
0: Rendelős?
1: Beszéljünk arról a nehézségről, amit át kell érni egy testes nőnek ahhoz, hogy szép fürdőruhája legyen.
2: Tök bátor gépjét kiratni is.
0: Na jó, rögtön a szüri.
1: Nagyon szeretem, annyira szeretem. Ez egy biztonságos környezet. Nagyon bátor. Hát,
2: tudod, hogy ez egy biztonságos vóvó szerető környezet. Szerintem tök bátor vagy. Hogy ez... Nem, én meg is lefülőrűen vagy,
1: teljesen őszintem. Nem vagyok is minkelve, nem vagyok megfésülve. Itt a kerti tevékenység közben megörökítettem a izét, és ez
2: igen,
1: valóság.
2: Ugye csak mondjuk el, hogy kiraktál egy fürdőruhás képet.
1: Egy beleset.
2: Igen, egy valóságban kézből fotózva egy fürdőruhás kép. Ez úgy szembe jött. És én mindig, amikor megnyitom az oldaladat, én várok valami angol idézetet, várok valami, amin gondolkoznom kell egy kicsit, hogy ezt most vajon miért rakta ki, mibe van? Mi a gondolatiság? Mi? Tudod, hogy elmerengek. És úgy rámentem, mondom, ezt kirakott valamit, hogy megnézem a sztoriéteket, kirak is, fürdőruha. És mondom, ez bátor. Mert te is egy olyan vagy, aki nem nagyon mutogatod magad, nem válasz címlapot, nem mész oda, nem mutatod, ilyen tök zártad élet, és egyszer csak azt mondtad, hogy itt vagyok.
1: Ilyen volt a hangulatom.
2: Miben voltál? És nem a ruhailag értem, hanem a hangulatot kérdezem, ez nagyon bátor.
1: Köszönöm szépen. Én is a kollégáim nőjében egy stáb.
2: A Mária szakaszodban hol voltál éppen?
1: Ez pontosan. Így van, Balázs.
2: Nagyon fönn voltál?
1: Nagyon fönn voltam.
2: Ide nekem mindegy.
1: Elmondom neked, hogy most 9-esre állítottam az emelkedőt a futógépemen, és ezen kapaszkodás nélkül 45 percig gyalogoltam, utána pedig levezettem még fél óra lefelé sétálásra, utána leültem a kanapéra egy selyemköntösben, szintén az internetről vásároltam, ami gepárdok vannak.
0: Wow!
1: És azt mondtam, hogy
0: ma arról akarunk fotót.
1: Hogy izi, hogy mit is akartam, és akkor meglátom ezt a képet, és mondom, figyelj, ez olyan, amilyen, de hogy hát ez ilyen. Nem, mindegy, nem ez a lényeg, hanem...
2: Tökre tudtam, hogy egy ilyen szakaszban vagy. Ezt a képre mondom.
1: Azért nem
2: most kell hívni bulizni. Most nagyon megy.
1: És úgy én is ráéreztem, hogy több megkívásra igen mondtam tegnap. Mi bajunk lehet?
2: Mondom. Hát, pontosan lefestem azt a lelki állapotot, amiben voltál tegnap.
1: De tényleg ez a két állásom van, az ilyen teljesen elzárkózás, és a semmi sem drága
2: igen.
1: Szituáció.
2: Mondom, most fönn van, most ebben a szakaszban van, igen. Ennek lesz majd egy lefelé ívelő szakasza, de
1: éljük. És megírják valahol, akkor lesz a lefelé ívelő.
2: Ha ma már letörlött, tudom, hogy elindult a lefelé szakasz.
1: Csak sztoriba tettem ki, fontolva haladó vagyok, de a lényeg, hogy igazából arra voltam nagyon büszke, tehát, hogy ilyen fürdőruhát, mert a gyerekkoromban nagyon vágytam ezekre, de ugye nyilván nem volt rám jó semmi, soha. És akkor most felnőttként végre a ruhagyárak leképezik ezt a réteget, a felelőtlen pénzköltőket.
0: Mennek az igény után.
1: És nem csak ilyen nem van, hanem van olyan is, ami rózsaszín, és egy nagy piros szív van a mellkasomon, azt majd a jövő héten várhatjátok egy másik.
0: Gyönyörű homárok rajta, szijámi harcos hal, érted, maga igen. A tenger eleve.
2: Igen, szerettem, de pont a jelenséget szerettem, hogy ránéztem, és mondom, igen, bátor, jó, akkor most a fenti szakaszában van, jó. Ennek meg lesz a bőtje.
1: Költsek ilyenek egy kis pénzt.
2: Raktam én is kihat, amikor rájöttem másnap, hogy nem, ez csak egy elkapott pillanat volt, de ez éljük most a hullámot, amíg tart fönn majd.
1: Köszönöm szépen. Ja, várjál, és ezzel párhuzamosan elmondja, miket csináltam még este, ami a mániás szakasznak így a verzió. Rájöttem, hogy nem elég nekem a statikus izommunka, amit egy edzőteremben végzek, úgyhogy bejelentkeztem egy új edzőhöz is, aki pedig azzal a fajta, tudod, a saját súlyos ilyen, tudod, ilyen kézeljárásokat csinálja ilyen parkokban.
2: Igen, és az ilyen kalesztenik, vagy mi az, nem?
1: Már megírtam neki, hogy biztos, hogy gyűlölni fogjuk egymást, de hogy ettől féltem, most bele kell mennünk ebbe az életszakaszomba.
2: Jó, viszont azt szeretném, hogy az első kézenállásra ne hagyd legyek ott. Tehát amikor ez kiforrotta magát, és ebből van egy ilyen, nézd, megtanultam, és fölcsapod magad kézállásba, én azt mindenképpen figyelj, szeretném.
1: Jack Black az abszolút példaképem, aki ugye szintén testes, és rendkívül jól tud cigánykerekezni, és azt gondolom, hogy ezt én is meg kell tudjam csinálni.
0: Tehát fizikailag. A cél a cigánykerék.
1: Igen.
0: Mikorra hozod?
1: Nem tudom. Feri, őszintén ezt nem tudom.
0: Jó, az első edzést várjuk meg, ott kérdez ki a mester.
1: Én tudom, hogy sírni fogok. És,
0: és ő is.
1: Különböző, hogy egyszer végéltem ezt a szakaszomat, és csak annyit kérdezett tőlem, hogy saját súlyos edzés, hogy nem lehetne valaki másnak a súlyával kezdeni, hogy... hogy tudod, legyen valami fokozatosság.
2: Biztos, hogy egyből mély vízbe kell menni, jó?
1: Igen.
2: Jó, de Egyébként jó. A tegnapi fotódat azért is ünnepeltem, mert átéreztem, hogy te is most már akkor úgy gondolod, hogy megszűnt a riposzt.
0: Nem tudják,
2: megnyugodott. Jó, ő is megnyugodott. Nem fér már a riposzt.
1: A napszellője vagyok, így van.
2: Így van. Igen, ő is látta, hogy megszűntek bizonyos bulvárlapok, így már nem kell attól félni, hogy rossz indulandó a
1: váltemelik. Abszolút hiszek abban, hogy mindenki nagyon sebezhetően néz ki fürdőruhában. Úgyhogy ezt most felvállaltam, és ez van. Ez van. Ezek,
0: de példát mutattál, írnak nők most, hogy ők csak 50 kilósak, de sose tettek volna ki ilyen képet, de most utánad mennek, és merik vállalni magukat.
1: Röcögős testeket elővenni.
0: Vagy.
2: Igen. Minden,
1: jöhet. És ugye, te semmi nem fog történni.
2: Ezért imádlak, most észre meg a képed, ebben a hazug, álszent, megjátszott világban imádom. Látod? Köszön igen, szépen. Van benne kendőzetlen őszintesség.
1: Arra gondolsz, hogy ami az arcomat illeti? Hogy úgy nézek bele, mint amikor elkapnak egy vadat a vadkamerán, tudod, ez egy... Erre gondolsz? Hát igen. És gondoljátok, hogy a férjem ezt az arcot kapja akkor is, amikor szimpatikus nekem. Ezzel fekszik.
2: Azért üdítő egy ilyen kép, mert tényleg ez van, amit a hallgató ír, hogy a mostában a szétfilterezett, nagyon beállított, szexi 30 kilós nők világában, gyönyörű pasik, gyönyörű férfiak, tehát ilyen mindenki nagyon maszkol, meg mindenki...
0: Pasik, gyönyörű férfiak, nem úgy, ne,
2: és itt van a te képet.
1: Itt van ez a gyönyörű férfiak. Nem értem. Itt van ez a gyönyörű férfiak, meg te, hogy...
2: És ehhez a kontraszt, a tegnapi kép.
0: Azért, ahogy dicsél,
2: most, tehát értetek, mit akarok mondani? Nagyon feszít, nagyon megy, nagyon tengerpart, nagyon Olaszországban vagyunk, Balcsin vagyunk, Olaszban nyaralunk, így nyaralunk, hogy mindenki nagyon fenszi, nagyon szexi.
1: És itt van a menopauza előtt álló.
2: Tegnap azt mondta, gyere rám nyár.
1: Tudod, kinek kell a kollagén? Megbaszhatja magát a kollagén, nem érdekel a kollagén.
2: Így vagyok gyönyörű. Így van. Aki szeret, így is elfogad.
1: Ja, láttátok a szomszédaim rémült arcát, amikor elkezdek gyomlálni.
2: Hát, ha így gyomlálsz. Jézusom,
1: kim
2: van? Takard el a gyerek szemét?
1: Amúgy nem, mert a gyerekek idővel kapnak ilyen beállításokat, azt fogják hinni, hogy ez a vonzó, csak mondom.
0: Ez a normál.
1: Gondoskodom a következő
2: generáció. Ezt kell sokszor normalitásra megkapni, és akkor ez lesz újra a normális, ami régen volt a normális.
1: Megkőzök lebalás, jobban érezted magad?
2: Én azt gondolom, hogy minden nap...
1: Honkámban.
2: Minden napi eszterünket.
1: Ja, ez óriási, de minden nap villantok valamit. Holnap cellulitiszre fogok jelentkezni a Spaceból, és megmutatom, hogy hogyan kell akkor eltenni az uborkát. Na de Balázs, mikor látjuk meg a te beolajozott testedet, ahogy motort mosol a garázs előtt, alulra fotózva.
2: Na de az klasszikista kép lenne, tudod. Az a klasszikista, szép motor test, és akkor...
0: És melkassa dörzsülni.
2: És akkor nagyon dörzsülöm. Na, az ilyenek készülnek. Nekem olyat kell csinálni, amilyet te tegnap,
1: jó, érted. Challenge, akkor legyen ez, most én feldom a challenge-et. Legyen ez, induljon el, legyen a hashtag, nem tudom, Balázsék, és mindenki tegyen ki magára egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Egy nagyon realisztikus nyári
1: egy
2: fotót.
1: Egy nagyon realisztikus nyári fotót.
2: Magáról? De rajta kell, hogy legyen?
1: Te például egy félpapucsban, ahogy szedd a cseresznyét.
2: Igen.
1: Azt élem.
2: Egy kicsit ilyen koszlott...
1: Egy koszlott mackonadrágban. Ennyi húgyfoltos oldalt, és abban szedd a cseresznyét.
2: Fehér atlétával, ami cseresznye foltos.
1: Igen.
2: Valami ilyesmivel, egy retro belegítőben.
1: Realisztikus nyár. Amúgy nekem a Tony Soprano nyár most a kedvencem. Az pedig nem más, mint hogy pörölni a családoddal és pánikromokat kapni a medencében. Úgyhogy ebben hiszek most jelen pillanatban.
2: Figyelj, ezzel a fotóval tegnap te megnyitottad a nyári szezont.
1: Köszönöm szépen.
2: Tehát, hogy tulajdonképpen bekezdted.
1: A birodalom volt emiatt.
0: Letetted
2: a mérföldkövét.
1: Ennyi. Hát ez van, figyeljetek, srácok, ez a szuper, szuper reális.
2: Ebben a szakaszban ilyen képet kell kirakni.
1: A kedvencem az a képen látható, hogy kicsit pigmentfoldos itt a bajszom felett, mert egyszer lelézerezték, és a nap megsütötte, hogy mindig látszik. Na, szívesen, srácok.
2: Ja, egyébként szerintem egy ilyen kép tök sok nőnek ad erőt, nem? Tehát, hogy így...
1: Hogy elhagyja az országot. Hanem, hát nem tudom, lehet.
2: Hogy úgy tudod, hogy ez úgy, mert ilyet megmutatni szerintem az önbizalom kérdése. Tehát ilyet azért úgy nem, hogy azt mondta, igen, ez vagyok, és tökre szeretem magam, és így nézek, és mindenki bekaphatja. Ez tök sok nőnek erő, aki lehet, hogy máshogy néz ki, nem tudom, de takargatja magát, nem veszi le, szégyellős, gátlásos, és hogy így azt mondta, hogy gyerekek, miért ne? Hát emberek azt vagyunk, sebezhetőek vagyunk, így nézünk ki.
1: Hogy az önbizalom amúgy nekem valahogy azzal szokott összefüggni, hogy mikor, hogy gondolok a testemre, hogy mennyire vagyok éppen aktuálisan izmos, képzeld el. És most érzem, hogy izmos vagyok, mert egy csomó dolgot jobban tudok csinálni. El van rejtve ott.
0: A zsír alatt azért lehet, hogy izmos.
2: Nem, nem én mondtam.
1: Nagyon izmos vagyok, most nagyon, gyere.
2: Hát de olyan edződ volt, érted? Hát egy Mr. Olimpiával edzettél már éve. Brutál a csávó, akivel edzel.
0: El is vitte a fókuszt.
1: És rájöttem, hogy az összes többi dolog az már csak köret. Úgyhogy nyugodtan nézzetek a standon, majd lebaszok egyet nektek. Valahogy azt érzem, hogy ez most így oké.
0: Nekünk nagyon az volt. Én szerettem.
1: És azt is szeretném legitimálni, hogy az is oké, hogyha néha nem érzed jól magad a bőrödben. Tehát szerintem ez is oké, hogy azt mondod, hogy ez srácok, most ezt nem.
0: Ez tegnap nem volt nálad.
1: De tegnap nem ez volt. Valószínűleg petérésem van különben, most a végig gondolom.
2: Miért változik ez ilyen gyorsan egyébként? Nem, miért nem konstans? Tehát, hogy van egy önképen, tök jó lenne, és megszereted magad, és azzal úgy el vagy. De ez olyan törékeny, olyan gyorsan állapotokat élsz meg. Nem, szereted, utálod, jól vagy, rossz, nem, egy ilyen gyors változóban vagy állandóan.
1: Szóval a környezet nagyon meghatározó ilyen szempontból, hogy kik vesznek körül. Mert ha olyan emberek vesznek körül, akiknek minden, hogy oké vagy, akkor azért ez könnyebb fenntartható. Ha meg az van, hogy semmit sem oké, tehát már a legkisebb hibádat is kikarikírozzák, ugye érdekes, és akkor ugye nehezebb ugye ezt előtt.
0: A bántalmazó közegedről
1: beszélsz? Nem, hogy a Balázs egyáltalán nem bántalmazó. Tudom, hogy így ismerjük őt, de ő nem.
2: Nem, tökre nem.
1: Balázs az én safe space-em.
2: Igen, hát ez egy biztonságos környezet, nem
1: tehát
2: tökre
1: én lemástam,
2: nem.
1: Lemásztam egy létrán, úgyhogy alatta állt Balázs fürdőruhában. Ezt szeretném elmondani, nem tudom elégszer elmondani.
2: Ez hol volt?
1: Hát a Maldívon.
2: Ja, Maldívon, igen.
1: Igen, tehát hogy alul állt Balázs, én pedig leereszkedtem a létrán. És tehát, hogyha ezt valaki meg tudja tenni, akkor bármi meg tud tenni.
2: Csendben. Igen, nekem igen. Az ovuláció adja ezt a szupererőt, írja Eszter.
1: Lehet, simán lehet amúgy.
2: Aha, az várja, az mi az, amikor érik, petejérés, ugye? Az a petejérés szakasza,
1: igen.
2: Ugye?
1: Akkor jönk kancásak.
2: Akkor indultok be, igen.
0: Kancásak?
1: Igen, hát akkor szoktak.
0: Akkor vagyunk kancás.
2: Miért nem rendeltek a fiúknak is egy ilyen homáros fürdőruhát, abba pózoljanak egy kicsit borátos stílusban?
1: Jó, de ha veszek nektek ilyen fecskét, felveszitek?
2: Hát az internet az a baj, minden megőriz.
0: A fecskét ne vegyél, de ilyen rendes.
1: De ez csak fecskével jó a fejtés, tudod. Ez csak fecskébe
0: álljon. Attól én el tudok határolódni. Nekem vannak vicces fürdőnadrágjaim,
1: nem,
0: de
1: vagy
0: a fecske
1: pozitív,
0: az...
1: Bádi negatív vagy? Melyik része nem tetszik a testednek a fecskében?
0: Hát, amit takar!
1: De mi a comb tövedet?
0: Igen,
1: akarod
0: igen,
1: eldugni,
0: igen,
1: azt
0: szeretem, hogy
1: nem szereted, ha izé. De akkor mit akart? Mi az a csit? Vagy mi?
0: Nem jó a fecske. Hát hogy nézel ki fecskébe? A fecske úszásra való. Egyedül. Úszómedencébe, de érted?
1: Sötétben.
0: Sötétben. Igen, ha egyedül vagy és sötétben vagy, rendes fürdőnadrágot vegyél.
1: Na, de kíváncsi vagyok, ha Feri, hogy ilyen komolyan vetted a gólya challenge-et a múltkor, akkor légy szíves, akkor ezt is. Jó? Tehát, egy, ahogy dohányzol, fél, egyik kezed egybe egy mi ez, ilyen kovászos uborkás üvegben nyúl, a másikban egy cigi van, és az asszony pedig a hátul vörös fejjel üvölt egy olyat ki.
2: Velencei hangulatkép.
0: Mindez a kiszáradtó partja.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Ha sportfogadás, akkor Vegas.hu. Most duplán megéri beszállni a játékba, mert 100% sportfogadási bónuszt adunk az első befizetésed mellé 100 000 forintig. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. A promóció részleteit keresd a Vegas.hu-n.
2: Mercedes-Benz Stúdió Budapest a Csónakázótónál. Városliget, elektromos élmények, inspirációk.

0: Az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
6: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
7: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
8: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
9: Kikelet.
8: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
9: Kikelet.
8: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
9: Kikelet.
8: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu per karrier oldalon.
2: Magyarország legnépszerűbb esti elemény.

0: hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Itt a nyár, és itt szólnak hozzá a legmenőbb zenék. Hello mindenkinek, Györgyi Attila vagyok, aki Kismártit helyettesíti. Bárhol hallgassa ma az ember ezeket a dalokat, Balatonon, a medence mellett, a tengerparton vagy a strandon, mi leszünk a tökéletes háttér. Szuper napot mindenkinek!

0: B. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nincs megállás, szemfeltel folytatom, aki már 12 évesen zenéket készített egy számítógépes program segítségével. Még korábban kisgyerekként úgy gondolta, hogy dobos lesz belőle, de végül aztán zongorára váltott, mert azzal lehet dallamokat is játszani. Ez most tőle a Hard Like

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

Kedvencek közül az Opalite érkezik Taylor Swift-től. Az Opalite ugye nem valódi drágakő, hanem egy természetesen előállított szintetikus üveg, ami a természetes opál és a holdkő megjelenését próbálja utánozni. Na hát természetesen ez a dal is egy szimbólum Taylor Swiftnél. Tessék úgy értelmezni, hogy a boldogság nem mindig jön természetesen, néha az embernek saját magának kell létrehoznia. Opalite.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, nem csak a pihenőknek, nem csak a nyaralóknak, azoknak is, akik dolgoznak. András például az egyes villamost hajtja, most küldött SMS-t, és azt írta, imádja a hangulatot a Rádió 1-en. Jaj, de fogod szeretni, András, a következő órát is, ezzel kezdek majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
3: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a peszabotot meg az italokat. Gyerünk!
4: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
2: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
5: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: tárgyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersby termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance napfejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándéktárgyát.
0: Június 26 péntek reggel. Szántódrév kikötő. Balázsék hajója 7 órakor kifut. Találkozz élőben Balázsékkal. A nádudvari Chef Exclusive Grill Kolbász, a Summersby és a DM támogatásával.
2: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
3: Jó, aha, fecsa nem lesz.
2: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A Durko és a Whisky is bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durko legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
6: Hoppá! Szerintem ez piros lap!
7: Dehogy! Szerintem semmi nem volt!
8: És szerinted? Fogadj a nyár legnagyobb foci meccseire, és nyerj a gólokkal növekvő góljackpotból is! Vegas.hu. A szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat. Vegas.hu.
9: A Sopronfest színpadán Azaria, Pagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
10: Július 2-3-4.
11: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
12: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Koma, Elefánt, Esti Kornél, Kisfál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egyet.

0: megélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
2: Dolgozz az Alda Holdingnál. Nyílászáró összeszerelő munkatársat keresünk, akár azonnali kezdéssel. Kiemelt bérezéssel, bejárási támogatással és hosszú távú munkalehetőséggel várunk. Ha van tapasztalatod nyílászáró szerelésben, vagy ha jó műszaki érzéked van. Jelentkezz az aldaholding.hu per karrier oldalon.
1: Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: a legjobb válogatásban.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Ha nyár, akkor Rádió 1. Ez csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok. Játszom a tökéletes zenéket mindenki pihenéséhez. Rádiózzunk együtt továbbra is.

Sláger megy, miközben odakint ma is 36 fok lesz a csúcs, a napsütés viszont ma többször zavarhatják gomoly felhők, és egy gyors zápor zivatar bármikor elkaphatja az embert, főleg a nyugati részeken. Ha nyár, akkor Rádió 1.

mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot. Rádió 1.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy, és a nyári szünet első hétvégéje remélem mindenkinél tartalmas. Itt nálunk a Rádió Egyen is kitört a vakáció, hétfőtől a nyári kora estéket a Rádió Egy lemezlovasaival színezzük. Jön a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 2 órában mixel 17 órától a Rádió Egy DJ-ével.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió Egy bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
3: Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió Egy DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: No

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a vasárnap délelőtt átadja a helyét. A Daily Mixnek, azonnal kezdünk ezzel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4. Dunapark.

0: egy helyen.
1: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
0: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
1: Nikon Kft. Komló. Kossuth Lajos utca 3.
2: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a Rádió 1-en.
3: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
4: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
5: Kikelet.
4: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
5: Kikelet.
4: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
5: Kikelet.
4: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
6: Reklámot hallottál.
2: Rádió 1.
6: Csak igazi mai sláger megy. Miért?

0: Változatosan. Rádió 1.
1: 2026. június 21-e déli 12 óra van. Ez a Hírtér Mohács a Rádió 1-en.
2: Hírtér Mohács a pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: A hőség miatt szombaton hajnaltól életbe lépett a vörös kód az ország területén. Várhatóan kedd éjfélig marad majd érvényben, közölte a szociális és családügyi miniszter szombaton. Kátai Németh Vilmos a közösségi oldalára feltöltött videóban azt kérte mindenkitől, hogy a hőségriadó alatt különösen figyeljen az egyedül élő idős emberekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre, tette hozzá. A miniszter azt is kérte, hogy ha valaki segítségre szoruló embert lát, ne menjen el mellette, hívja a 112-es segélyhívó vonalat. A vöröskódnak két fontos célja van. Egyrészt felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, másrészt a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécser szolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat, attól függetlenül, hogy kiknek nyújtanak szolgáltatást. Szombattól másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos a meteorológiai szolgálat előrejelzése alapján. A hőségriasztás kedd éjfélig tart. Az egyetemi sport jelene és jövője, valamint a sporttudomány legújabb kutatási irányai kerültek középpontba. A Jövő most történik rendezvénysorozat második évadát lezáró előadásokban június 16-án. A záró eseményen a résztvevők három előadást hallgathattak meg az egyetemi sport szerepéről az egészségmegőrzésben, a fizikai aktivitás jelentőségéről, illetve a 21. századi sporttudomány legfontosabb kutatási eredményeiről, írja honlapján a Pécsi Tudományegyetem. A program köszöntőjében dr. Miseta Attila rektor hangsúlyozta, hogy az egyetemi sport és az egészségfejlesztés stratégiai jelentőségű terület az intézmény számára, mely szorosan kapcsolódik a PTE hosszú távú törekvéseihez. Kiemelte azt is, hogy a Jövő most történik nevű rendezvénysorozat az elmúlt két évad során fontos fórummá vált az egyetem különböző szervezeti egységeinek bemutatkozására, az ismeretek megosztására és a belső együttműködés erősítésére. Kifejezte reményét, hogy a kezdeményezés a következő rektori ciklusban is folytatódik majd valamilyen formában, hiszen értékes lehetőséget teremt az egyetemi közösség és a különböző szakterületek közötti párbeszédre. A Pécsi Egyetemi Sport jövője kék zóna szemlélettel az Egészséges Egyetem felé című előadásában dr. Betlehem József rektorhelyettes a Pécsi Egyetemi Sport fejlődésének főbb állomásait és jövőbeli irányait

0: mutatta be. Dr. Ács Pongrácz, az Egészségtudományi Kar dékánja fizikai aktivitás mint egészségindikátor című előadásában a fizikai aktivitás népegészségügyi jelentőségét emelte ki. Mint elmondta, a mozgáshiány a 21. század egyik legjelentősebb közegészségügyi kihívása, mely számos krónikus betegség kialakulásának kockázatát növeli. A rendezvényen jól kirajzolódott, hogy a fizikai aktivitás és az egészségfejlesztés ma már nem képzelhető el adatokra és tudományos alapokra épülő megközelítés nélkül. A hangsúly a megelőzésen, a mentális jólléten és a korszerű mérési módszereken van, tette hozzá. Egy idős asszonyt vádolnak a két halálos áldozattal járó balesetért, amely 2 évvel ezelőtt történt Pécs közelében. 2 évvel ezelőtt felkavarta a közvéleményt az a közúti baleset, melyben 3 autó volt érintett, és amely 2 halálos áldozattal járt. A pécsi bíróságon június 25-én előkészítő ülést tartanak a büntetőügyben. A vádirat szerint 2024. május 4-én a kora esti órákban a vádlott egy idős nő az általa vezetett Suzuki-val az 58-as úton Pécs felől Szalánta irányába közlekedett. Az autóban a hátsó ülésen unokája utazott. A vádlott mögött egy Peugeot és egy Volkswagen Golf haladt. Az idős nő által vezetett autó mögött vele azonos irányban, a menetirány szerinti baloldali forgalmi sávban előzte a kocsisort egy Audi, mely a fent megjelölt 3 járművet előzte, mintegy 185-195 km/órás sebességgel. A jármű jobb első ülésén a sofőr kiskorú fia utazott. Az Audi mögött közlekedett vele azonos irányban egy Mercedes, ami az Audit üldözte 216 km/órával. Ebben az autóban a sofőrön kívül egy utas is ült a jobb első ülésen. A vádhatóság szerint a vádlott idős nő az általa vezetett autóval az út 10-es kilométer szelvényében balra kisívben bekanyarodott egy mezőgazdasági útra, úgyhogy nem adott elsőbséget a vele azonos irányban haladó előzést végző Audi részére, annak ellenére, hogy az ügyészség szerint az Audi teljes terjedelmében látható és észlelhető volt. Ekkor az Audi vezetője azért, hogy elkerülje az ütközést, balra kormányozta gépkocsiját, ám még így is neki ütközött a vádlott autója elejének. Ezt követően az Audi az útárokban haladt tovább, majd visszatért az úttestre. A Mercedes az ütközés pillanatában az Audi mögött közlekedett, majd az ütközést követően ütközött a vádlott gépkocsijával is. A Mercedes megpördült, hátsó részével az úttest menetirány szerinti bal oldalán lévő fának ütközött, majd újabb perdülést követően ismételten egy fának csapódott. A Mercedes vezető férfi és a mellette utazó nő a helyszínen életüket veszítették. A vádlott idős asszony a történtek során súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a közlekedési baleset bekövetkeztéhez az vezetett, hogy az asszony nem adott elsőbséget az általa vezetett gépjármű előzését végrehajtó Audi, illetve Mercedes részére. 4. alkalommal rendezte meg hagyományos jótékonysági lábtenisz tornáját a PSN ZRT szabadidő szakosztálya a Gulyás István Városi Teniszcentrumban Pécsett a közelmúltban. Az esemény célja Supák Gergő gyógykezelésének támogatása volt. A sporteseményen a jótékony cél mellett a sportszakmai izgalmak sem hiányoztak. A körmérkőzések után a bronzérmet a korábbi válogatott labdarúgót, Éger Lászlót is a soraiban tudó paksi csapat szerezte meg a Supák család együttes ellen. A döntőben pedig egy bajai páros diadalmaskodott a hazai rendezésű PSN duója előtt. A torna legnagyobb sikere a pályán kívül született, az összefogásnak köszönhetően több mint 230 000 forint gyűlt össze a jótékony célra. Ez volt a Hírtér Mohács, a Rádió Egyen.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Molnár Kristóffal. Csak igazi, ma is sláger megy. 93.8.

0: Kellemes vasárnap délután, a Daily Mix zenei lista után jöhetnek a helyi programajánlatok, aztán hamarosan indul a Mohácsi Mozaik magazin műsor. A stúdióban már Molnár Kristóf, a 93,8-on Mohácson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93,8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
4: Kikelet.
3: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
4: Kikelet.
3: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogás.

0: Optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
1: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kisfál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elite Majorett csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
1: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
3: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most. Rádió egy. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Kristóffal. Csak igazi, mai sláger megy. 93.8. Rádió egy.

0: Hírek a megyéből, közéleti és kulturális események, és a kép összeáll. Ez a Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermegy. Szép hétvégét, ma 2026. június 21-e vasárnap van, délután 1 óra 5 perc. A következőkben friss, fontos információkról, érdekes helyi témákról lesz szó. Ez már a Mohácsi Mozaik, a mikrofonnál Molnár Kristóf. Mai témáinkról röviden, rengeteg érdekességet hallhatunk a barbecue-zással kapcsolatban. Mohácson is lesz egy program, a Deák téren barbecue bajnokságot tartanak. Várják még a jelentkezőket, de különleges recept ötleteket is hallunk majd. A folytatásban egy igazán zöld és közösségi kezdeményezésről is beszélünk. Egy telefonos alkalmazás segítségével bárki segíthet a környezetének, megkereshetjük a környék fiatal szomjazó fáit, és néhány vödör vízzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nyári hőségben is életben maradjanak. Hozzuk a részleteket, és hát nyáron nem csak a hőmérő szalad fel, hanem néha a gyomorsav, sőt a lábaink is nehezebbek lesznek a nagy melegben. Mit tegyünk, ha gyakran ég a gyomrunk? Mit kell tudni a viszér problémákról? Hamarosan erről is lesz szó. Ennyit előjáróban kezdődik a Mohácsi Mozaik.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha azt mondjuk igazi tűz, valódi füst és olyan illatok, hogy már attól megéhezik az ember, akkor bizony közeledik a tűzzel vassal barbecue rendezvény. Mohácson a Deák téren fogják megtartani a következő magyar barbecue bajnokságot. Június 27-e, be kell karikázni a naptárban, Mohácson a Deák téren lesz a találkozó. A barbecue szerelmesei ott találkoznak, ahol a lassan sült húsok, a karakteres ízek és a füstös finomságok mellett egy izgalmas verseny és még evőverseny is várja a bátrakat. Persze nem csak kóstolni lehet, ellesni néhány trükköt is, hogy otthon is tökéletes legyen a barbecue. Mitől is lesz igazán szaftos a hús, mennyire fontos a türelem, és milyen különlegességekkel készülnek Mohácson, arról már is beszélgetünk Szűcs Gergellyel, a Tűzzel Vassal Barbecue alapítójával és a program szervezőjével.
1: Ez a barbecue bajnokság, ez arról szól, hogy egy csomó ember, aki szereti a barbecue-t, az felkészül ennek a legapróbb részleteiből is, és kihozza a nagy sütőit, kihozza a tudását, és a verseny előírásának megfelelően elkészít 3+1 féle ételt. Az egészben én úgy keveredtem bele, hogy Csejtei Tamásék Szerencsén rendeztek egy I Love Smoky elnevezésű versenyt, amit magyar bajnokságként hirdettek meg, és 3 állomása volt a tavalyi évben, és vele beszélgettünk, és úgy gondoltuk, hogy jól lenne Mohácson is rendezni egy fordulót ehhez az I Love Smokyhoz, és akkor így alakult ki, hogy 27-én Mohácson a Deák téren lesz egy barbecue verseny és fesztivál.
0: Nem rossz, és hányan fognak most versenyezni, nagyjából mit látsz?
1: A versenyzés az már reggeltől indul, egészen hajnalban, már valaki 5 órakor elkezdi a procedúráját, a húsok előkészítésével, akár marinálásával, injektálásával, és ez egészen eltart délután 2 óráig, amikor is az első tételt, a csirkét kell majd beadni, majd fél órás időeltalással az oldalast, a sertést és a Mystery Box kategória a vége. A látogatók egész nap kíváncsiskodhatnak, persze a megfelelő 1-2 lépés távolság betartásával a versenyzőknél, főleg a beadásnál, nem szabad őket zavarni, de egész nap lehet nézelődni, kíváncsiskodni, délután pedig indul a maga a fesztivál programja is.
0: Oké. Hányan neveztek? Lehet-e még egyébként ehhez csatlakozni?
1: Még ha valaki szeretne, lehet, bár igazából ez egy elég szűk kör itt még Magyarországon, a barbecue versenyzés. Egyelőre 8 csapat, aki nevezett. Ez egy ilyen közepes nevezési számnak számít. Most, hogyha ez nemzetközi, akkor vannak ilyen 25 csapatok, mondjuk.
0: Értem. Mesélj kérlek a barbecue-ról. Mit kell erről tudni? Mit is takar pontosan? Vagy Magyarországon miben másabb?
1: Még mindig érdemes felhívni a figyelmet, hogy a barbecue az nem egyenlő a grillel, ez egy teljesen más ételkészítési mód. Még a grillen magasan, gyorsan sütünk, nagyon jó minőségű zsírral átsőtt húsokat, főleg sztékeket akár. Addig a barbecue-ban hosszan, akár 12-15 órán keresztül is, plusz még pihentetjük is a húsokat, és nagyon alacsony hőmérsékleten, 110-130 fok között készülnek az ételek, úgyhogy folyamatosan van valamiféle füst a sütőkben, a smokerekben.
0: Na, eddig nem volt valaki ehhez, majd most. Neked egyébként mi a kedvenc? Mi az, amit szívesen elkészítesz, ami különlegesebb?
1: Hát nálam a marha oldalas az abszolút nyerő, egy csupa kollagénnel rendelkező nagyon szaftos hús. Persze itt is figyelni kell a minőségre, de azt választanám, hogyha kellene.
0: Általában mivel szoktak nyerni, vagy mivel lehet a legjobbak közé kerülni, hogyha egy ilyen versenyről van szó?
1: Nézd, hát itt a legfontosabb az állag, az, hogy a húsnak megfelelő állaga legyen, de nyilván az ízek is számítanak. Meg kell találni a harmóniát, hogy minden összhangban legyen, és akkor lehet nyerni.
0: Hát szurkolunk majd, ha jól látom, evőverseny is lesz.
1: Igen, arra is még lehet akár a helyszínen is nevezni, ott pedig a barbecue világához hűen egy pulled pork burger lesz a kihívás. Egy kis körettel, egy kis üritővel, aztán meglátjuk, ki lesz a leggyorsabb.
0: Hát ha már itt tudunk beszélni, akkor egy-két ilyen jó tanácsot oszd meg velünk, kérlek, hogyha valaki barbecue-zna. Ugye most jön a jó idő, biztos, hogy sokan nekiállnak ennek. Mik a legnagyobb hibák? Miket tanácsolsz te?
1: Először is kell hozzá kellő felkészültség, érdemes utána nézni a dolgoknak, érdemes elmenni workshopokra, akár tanulni, és utána kell egy jó sütő, és megfelelő alapanyag. Választhatok ki a legjobb hentest, a legjobb húsokat, és csak bátran gyakorolni kell. Sütésre jobb lesz az ember mindig.
0: De akkor nem a fűszereket vagy a szószokat emelet ki, leginkább itt a húsról van szó, meg mondjuk a hőfokról, ami a legfontosabb.
1: Abszolút, ezt jól látod, mert nagyon sok helyen ugye egy valahogy elkészített hús leöntenek barbecue-nak nevezett műfüstös szószal. Na ez az, amit mi nem szeretünk, hanem mi például saját szószokat főzünk, de azokat csak mellé kínáljuk a legtöbb esetben. Például, hogyha megnézed Texas vidékét, ott külön jeligeként jelenik meg a no sauce. Mert nem az a lényeg, hanem itt a hús állag, a hús íz, ami nagyon fontos ebben a ételkészítési módban.
0: Érdekes. És amúgy a szósz, mert hogy Magyarországon ezt ismerik leginkább, ha már barbecue, akkor ez a szósz, ez miből áll össze? Tehát mitől kapja ezt a füstös ízt?
1: Hát nagyon sok irány van a barbecue szószokban, és a füstös ízt, vagy műfüst, amit meg lehet venni a boltban, de ez nem egy jó irány az én véleményem szerint, vagy pedig magában a sütőben érdemes egy kicsit főzni, ott is meg tud füstörődni a szósz. De az alap dolga a szósznak, az alap gondolata, az egy olyan összetevő rendszer, hogy van benne almaecet, cukor, van benne valamiféle paradicsom általában, bár rengetegféle szósz van, hozzá kell tenni, a texasitól a karolinain át a koreai szószig, mind-mind lehet barbecue szósz.
0: Mit kap egyébként a nyertes? Itt az elismerés a lényeg?
1: Igen, nálunk itt az elismerés, nyilván lesz egy kupa is a győztesnek, minden kategóriában is külön győztest hirdetünk, és októberben lesz majd a másik forduló szerencsén, és akkor azután lesz egy összesítés majd az egészben. Uh-huh. De egyébként van egy-két felajánlásunk, amik majd ilyen meglepetések lesznek, de azok elég értékes ajándékok. Uh-huh. Meglepetés lesz.
0: Maradjon meglepetés. Ami viszont biztos, hogy június 27-én jöhet az I Love Smoky Barbecue, a Magyar Barbecue Bajnokság mohácsi fordulója. Előre is jó szórakozást, jó étvágyat mindenkinek, biztos, hogy remek lesz a hangulat. A szervezőt és a Tűzelvassal Barbecue alapítóját hallottuk. Szűcs Gergely volt a vendégem, itt a Rádió 1-en.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A folytatásban egy igazán zöld és közösségi kezdeményezésről lesz szó. Egy telefonos alkalmazás segítségével bárki segíthet a környezetének, megkereshetjük a környék fiatal szomjazó fáit, és néhány vödör vízzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nyári hőségben is életben maradjanak. Az országos önkéntes vízadás programhoz Baranyában is lehet csatlakozni, akár egyénileg, akár baráti társasággal, iskolai vagy munkahelyi csapatként, akár Mohácsról is. A cél egyszerű, adjunk vizet a jövő árnyékának. A fiatal fák ugyanis az első éveikben különösen rászorulnak a segítségre, egy-egy példánynak akár heti 50 liter vízre is szükség lehet, de erről is beszélünk a folytatásban. Hogyan is működik a program, milyen fákat lehet segíteni, öntözni, és milyen különleges esemény várja a csatlakozókat jövő héten Pécsen, mert hogy külön egy esemény keretében is kiemelik mindezt. Hozzuk a részleteket, vonalban Nagy Ervin, a Biokom zöld terület gazdálkodási vezetője.
3: A mai városok azok egyre élhetetlenebb helyek az idős és fiatal fák számára egyaránt. Mi pedig ugye emberek egyre többen élünk a városba, és bizony van igényünk arra, hogy fák és zöld környezet vegyen minket körül. Ezért hát adódik a feladat, hogy ezt a városi élőhelyet a fák számára élhetőbbé és kedvezőbbé tegyük. És hát ennek egy módja az például, hogy etetjük és itatjuk ezeket a növényeket. Eddig is számos jelzés érkezett be hozzánk, hogy sok olyan polgártársunk van, aki szívesen tenne egyébként civilként a zöld környezetért és a frissen elültetett fákért. Ugye mi városüzemeltető cégként igyekszünk gondoskodni a fák utánpótlásáról, tehát telepítünk minden évben meg annyi fát. Nagyjából évente egyébként 200-300 fa pusztul el, különböző okoknál fogva, legtöbb esetben végelnyengülésben, kiszáradásban, de sok esetben válnak balesetveszélyessé fák, ugye ezeket eltávolítjuk a közterületről, és hát ezeket pótoljuk, és ezen kívül a városi faállomány fejlesztése is történik. Évente nagyjából itt Pécsen 4-5-600 fát telepítünk a közterületeken, és hát nyilván a fiatal fáknak fokozottabb mértékben van szüksége az öntözésre, és ebben sokan szívesen tennének a beérkezett jelzések alapján, és ezt a vízadási tevékenységet, ezt a civil aktivitást könnyíti meg az alkalmazás azzal, hogy megjeleníti az öntözendő fákat a városban, egy térképen. Tehát, hogyha valaki kedvet érez, energiát és van szabad ideje, hogy akkor egy vödör vízzel meglátogassa a környezetében lévő szomjas fákat, akkor az az applikáció segítségével ezt könnyen megteheti, és hogyha regisztrálja magát az öntözést ott a fa mellett, akkor a többi vizet szívesen vivő ember is látja, hogy azt a fát már valaki megöntözte, és ő neki egy másik olyan fát kell keresnie, amely még mindig szomjas. Fontos az, hogy a fákat általában nem lehet túlöntözni. Tehát azzal sincsen probléma, hogyha a megadott mértéken fölül öntözünk növényt. Úgyhogy ha nagyon nincs kedve valakinek messzire menni, akkor ezt nyugodtan megteheti, bajt nem csinál vele. De azért azt tudni kell, hogy egy fa egy héten általában egy 100 liter vízre tart igényt. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos öntözőkanna mondjuk 10 literes. Hát nyugodtan 10 ember, egy kis baráti társaság, hogyha mindenki megfogja a sörét meg az öntözőkannáját, akkor egy 10 fős baráti társaság egy körbe meg tud öntözni rendesen egy fát, és akkor ez nagyjából egy hétig kitart. És ez az applikáció ezt jelöli is. Egy hét elteltével ez a 100 liter öntözöttség, ez ugye nullára apad, és hát akkor kezdődik előről a dolog. Így tulajdonképpen folyamatosan képbe lehetünk azzal, hogy a város faállománya mennyire van megitatva.
2: Jól hangzik, de hát rengeteg fa van. Ezeket egyesével lehet jelölni?
3: Így van. Hát mi első körben 1200 fát töltöttünk föl a város területén. Ezt az 1200 fát kis ikonok jelölik az applikációban. Azt hiszem, hogy ilyen rozsdabarna színnel, és hogyha elkezdjük öntözgetni a fákat, és javul a vízzel való ellátottságuk, akkor narancssárga, illetve zöld színre változnak, tehát a szín jelölésből már látható az, hogy hol vannak a szomjazó fák.
2: Ehhez akkor konkrétan önkormányzatok is csatlakozhatnak.
3: Így van, hát fontos, hogy ez egy országos kampány, ugye mi tavaly észleltük, hogy működik ez a dolog Budapesten, a Főkert, a városi kertészeti vállalat kezdeményezésére indult meg ez a dolog. és hát akkor ott a különböző social media felületeken jöttek erről információk, ezért mi föl is vettük a múlt év végén a kapcsolatot a Bíkóval, aki ugye az applikáció működtetésével foglalkozó csapat, és hát idén ez annyira népszerűvé vált, hogy egy országos kampányt indítottak az üggyel kapcsolatban. El is készült ennek a kampánynak a honlapja, ami egyébként rengeteg színes és a fenntarthatóság köré gyűjtött tartalmakat mutat be. És hát összességében véve, hogyha egy önkormányzatnak kedve lenne ehhez csatlakozni, akkor persze fel kell venni ezzel a kis csapattal a kapcsolatot, és akkor ők eljönnek, elmondják, hogy működik, segítenek a kampánynak a bemutatásába, reklámozásába, előkészített ilyen mindenféle képi és információs anyagok állnak rendelkezésre, amivel az önkormányzat tudja népszerűsíteni a saját területén a programot.
2: Lócsolókannát vagy vödröt vinni kell, de bizonyos vízadó pontok azért a térképen meg vannak jelölve.
3: Így van. Első körben a mindenki által ismert ilyen közkifolyók jelennek meg a térképen, de nagyon fontos a programnak egy ilyen másik lába, hogy próbáljunk toborozni vízadó helyeket. Ez azt jelenti, hogy akár vállalkozások, akár vendéglátóhelyek, vagy társasházak, esetleg oktatási intézmények, hogyha hajlandóak ebbe besegíteni, akkor jelentkezhetnek vízadó pontként, és akkor az erre a célra odaérkező civilek ott tudnának vizet venni, és így nem kéne abban esetben sok kilométert sétálgatni az öntözőkannákkal. Az lenne jó, hogyha ebből minél több lenne, és ilyen módon próbálnának sokan részt venni az akcióban. Megjegyzem, hogy egyébként az applikáció ezzel kapcsolatban tartalmaz különböző funkciókat, például kupon akciókban lehet részt venni, és egyéb megjelenési felületeken is megtalálhatóak azok a vállalkozások, amelyek ilyen módon beszállnak a programba. Ebben az időszakban értelemszerűen a legszárazabb az időjárás, és ilyenkor van a legnagyobb szükség az öntözésre, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne is halványuljon el az egész dolog, ezért majd létrehozunk ilyen Facebook csoportot, különböző Facebook eseményeket, mi is próbáljuk reklámozni az elkövetkezendő 5 hónapban folyamatosan a programot. Az lenne jó, hogyha szerveződnének ilyen kis öntözős csapatok, akik előbb-utóbb saját programszervezésben kezdik el ezt a dolgot művelni, hogyha van hozzá kedvük. Egyébként fontos, hogy az első hónap után, amikor már viszonylag sokan elkezdik ezt az aktivitást, akkor majd ezek az öntöző csapatok akár versenyezni is tudnak egymással, tehát adott esetben helyi faöntözési verseny is kialakulhat, illetve városok közötti faöntözési verseny is kialakulhat. Hát erre majd az applikációban meglátjuk, hogy pontosan milyen felületeknek hogy tudják ezt kialakítani, mik jönnek létre, de ez be van ígérve, úgyhogy reméljük, hogy egy izgalmas és vicces dolog fog kisülni belőle a végére.
2: Mit mondasz egyébként, merre van nagyon nagy szükség a vízre és az öntözésre? Van olyan terület esetleg Pécsen, ahol látjátok, hogy nagy a szárazság?
3: Abszolút, tehát ugye azt kell mondanunk erről, hogy a fiatal fák azok minden esetben rendkívül szomjasak. Az történik, hogy a felső talajréteg szinte teljesen száraz, tehát ha most ásnánk egy 60-70-80 centis gödröt, szinte biztos, hogy száraz talaj találnánk, talán most az elmúlt heti esőzések miatt kevésbé, de a nyári időszakban ez biztos, hogy így van. És hát ugye ezeknek a kisfáknak a gyökérzónája nem is nagyon megy egyelőre mélyebbre, tehát ők mindig nagyon szomjasak, és valóban fontos, hogy heti szinten vízhez jussanak. Fontos egyébként azt is el akarom mondani, hogy a városüzemeltető tevékenységei közé nyilván tartozik a faöntözés is, és azon leszünk, hogy a mi öntözési tevékenységünk is megjelenjen az applikációba, tehát ha mi megöntözzünk mondjuk 80-100 literrel egy fát, akkor ezt mi is föl fogjuk tudni tüntetni, tehát ilyen formán tudunk majd együttműködni az önkéntes vízadókkal is. Na de, hogy visszatérjek a kérdésre, válaszoljak, alapvetően azokon a helyeken fontos kiemelten az öntözés, ahol a fák körül nagyon sok burkolt felület van. Egyrészt ugye ott elfolyik a burkolt felületen mindenféle víznyelőbe a víz, és nem jut a fa gyökérzónájába, másrészt pedig a burkolatok ugye nagyon könnyen fölmeregednek a nyári időszakban, ezért ott a fák extrém meleg mikroklímában vannak, ezért nagyon sokat párologtatnak, és hát ilyen értelemben a vízbevitelre is szükségük lenne. Tehát ezek jellemzően belvárosi és sok-sok burkolattal ellátott területek faállományát érinti leginkább ez a vízigény, ez a fokozott vízigény.
2: Elég egyébként egy vödör, vagy jó lenne, hogyha azért rendszeresen öntözne az, aki használja például az alkalmazást?
3: Hát az lenne jó, hogyha rendszeresen öntözne, hogyha erre van módja, és nyilván az lenne a jó, hogyha minél több vizet tudna egyszerre kivinni. Erre mindenféle vicces megoldásokat látunk egyébként itt az elmúlt évek videóanyagaiban. Például láttunk olyat, aki ilyen kis Molnár kocsival, egy ilyen nagyobb méretű hordóval közlekedett a városi közterületeken. Olyanokat is láttunk, ahol ilyen marmonkanna-szerű alkalmatosságok vannak biciklire erősítve, vagy ismerjük azokat a toli kocsikat, amin ilyen mindenféle vashulladékokat szoktak ugye a méhtelepekre vinni, ezt is el lehet látni valami tartállyal, és akkor így még hatékonyabbá tud válni a civil aktivitás.
2: Kérlek, emeljük ki akkor a jövő heti nyitó eseményt, ugye 26-án pénteken a Ledina Dombon lesz program, mire számíthatunk?
3: Szeretnénk egy ilyen kezdő löketet adni ennek a programnak, és ezért egy ilyen nyitó eseményt szervezünk. Pécsen a Ledina Dombon fog ez lezajlani jövő héten 26-án pénteken, este 5 órakor. Akkor már egy picit talán az időjárás is kellemesebb, és aki el szeretne jönni, annak talán van szabad ideje is erre. A város polgármestere fogja megnyitni ezt a kampányt itt Pécsen, de lesznek egyéb más vendégek is a helyszínen. Meg annyi tenni akaró fog a helyszínre érkezni, lesz zene és vidámság, oda kivonul a városüzemeltető csapat is, viszünk lajtos kocsikat és mindenféle alkalmatosságot, amivel lehet öntözni. A Ledina Domb azért érdekes, mert egy viszonylag kedvezőtlen talajjal ellátott közterület, tehát ez a Zsolnai gyárnak valami régi meddőhányószerű területe volt, és ez van letakarva valamiféle talajjal, és hát ebben próbálnak a fák valahogy életben maradni. Több civil csapat viseli egyébként a szívén ezeknek a fáknak a gondját. 60-70 fáról beszélünk, ami az elmúlt 2-3 évben lett ültetve, hogy őket szeretnénk jól megöntözni a nyitó esemény alkalmával.
2: Családi programnak tűnik?
3: Hát mindenképpen lesz ugye egyszer hangosítás és zene. Igazából arra gondoltunk, hogy a nyitó beszédeket követően, amik hát ilyen 5-6 perces kis megnyilatkozások lesznek, el tud kezdődni az öntözés, amit egy vidám dolognak képzelünk el. Csapatokba szerveződünk, és akkor körbejárjuk a területet. De hát egyébként ott a helyszínen kutyafuttató van, tehát ki lehet hozni kutyusokat, van focipálya, vannak kisebb, ilyen különböző kis alkalmatosságok, amikkel el lehet ütni az időt, hogyha valaki éppen az érdekelne jobban. Úgyhogy szerintem nagyon jól fogjuk magunkat érezni. Egyébként nem tervezzük túl hosszúra ezt az eseményt, egy 2-3 óra alatt szerintem túl leszünk rajta, és remélem, hogy mindenki pozitív érzelmekkel fog távozni róla a végén.
2: Szólítsuk meg kérlek a mohácsiakat is, legyen szó a csatlakozásról még egy picit.
3: Föl kell venni a kapcsolatot egy akár e-mailes, akár telefonos úton a Bíkó csapatával, akkor ők villámgyorsan fognak válaszolni, kijönnek a helyszínre, átbeszélik a teendőket, felmérik azt, hogy éppenséggel ki mennyire elhivatott a dologba, különböző mélységű ilyen kampánycsomagokkal készülnek, ahol leírják, hogy körülbelül milyen rendszerességgel, hogy kell kommunikálni, miket kell megosztani az emberekkel, és hát utána elég gyorsan egy-két hetes átfutással meg tudják jeleníteni, hogyha az önkormányzat el tudja küldeni a fiatal fáknak a koordinátáit, illetve egyéb alapadatait a csapatnak, akkor gyakorlatilag egy-két héten belül megjelenik ez az applikáció felületén, és akkor indul a móka onnantól kezdve.
2: Kíváncsian várjuk, és hát sok locsolót! Nagyon köszönöm, hogy meséltél mindenről. Nagy Ervin volt a vendégem, a Biokom zöld terület gazdálkodási vezetőjével beszélgettünk arról az országos önkéntes vízadás programról, amihez Baranyában is csatlakozhatunk. Segítsünk a környezetnek, öntözzük a fákat!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Nyáron nem csak a hőmérő szalad fel, hanem néha a gyomorsav is, sőt a lábaink is nehezebbek lehetnek a nagy melegben. Mit tegyünk, ha gyakran ég a gyomrunk? Mi a különbség a savlekötő és a savcsökkentő gyógyszerek között? És tényleg jó ötlete a szódabikarbóna? Beszélünk a refluxról, az étkezési és alvási szokásokról, aztán a visszért problémákról is. Mikor elég egy krém, mikor jöhet szóba a tabletta, hogyan válaszunk kompressziós harisnyát a nyári hónapokban. Vonalban dr. Horváth Ádám szakgyógyszerész, a PTI Gyógyszerész Tudományi Kar gyógyszertechnológiai és biofarmáciai intézetének adjunktusa.
3: Magát a betegséget igazából, ugye ezt a problémakört, ezt a gyomorsavtermelés zavaraival járó betegségek köré szoktuk sorolni. Igazából ez egy nagyon komplex dolog, ugye arról van szó, hogy a gyomorsavra alapvetően szükségünk van, ugye a normál emésztéshez, viszont hogyha túl termelődik, illetve ezzel párhuzamosan a szervezetünknek a gyomrot normálisan védő faktorai egy kicsit meggyengülnek, akkor billen fel ez a rendszer, kezdjük el érezni ugye a klasszikus tüneteket, gyomorszáj, fájdalom, gyomorégés, ugye illetve a reflux során azt tapasztaljuk, hogy ez a savas gyomortartalom, ez elkezd ugye a nyelőcsőbe visszajutni, ugye ez a gombócszerű érzés a torokban, amiről beszámolnak ilyenkor a betegek például, hány inger, hányás, ugye ez jelentkezik. Ugye nyáron miért lesz ez egy kicsit gyakoribb? Ugye leginkább is az életmódunkkal lesz ez. Egyébként összefüggésbe hozható. Ugye nyáron sokkal szabadabb egy picit az ember, jó az idő, eljárunk egy grillpartira például, ha mondjuk fűszeres ételeket fogunk fogyasztani, ugye akkor az alkoholfogyasztási szokások megváltozásával is összefüggésbe hozható ez például, vagy a cukros ételeknek a fogyasztásával. De alapvetően ilyen életmódbeli dolgokkal kapcsolatban jelentkeznek gyakrabban egyébként a tünetek.
2: Fontos a különbséget tisztázni, hogy a savlekötő és a savcsökkentő mit jelent.
3: Igen, ez egy nagyon fontos dolog egyébként. Általában össze is szokták keverni a betegek. Ugye a savlekötők azok a hatóanyagok lesznek gyakorlatilag, amelyek kémiai úton reagálnak igazából a gyomorsavval, ezáltal közömbösítik azt. Ugye ezek közül a legismertebb talán, ami szerintem minden háztartásban előfordul, az a szódabikarbóna lesz alapvetően. Ugye ezt kvázi egy ilyen tűzoltási szerként szoktuk egyébként azonosítani. Ugye amikor például arra ébredek az éjszaka közepén, hogy ég a gyomrom, mondjuk egy valamilyen, tényleg egy kerti parti után például, nem találok otthon semmit, akkor egy késhegynyi kis szódabikarbónával hirtelennyében tudom orvosolni a dolgot. Viszont ez hosszú távon nem lesz egyébként megoldás. Ugye egyrészt van kellemetlen mellékhatás, ugye széndioxid képződés lesz, ami ugye böfögés formájában fog általában távozni. Hosszabb távon viszont még növelheti is egyébként a gyomorsavnak a termelődését a szódabikarbóna, ezért ezt alapvetően ilyen eseti szerként szoktuk javasolni, akár csak azokat a más hatóanyagokat például, amelyek ugyanúgy a sav közömbösítőszerek közé tartoznak. Ezek elérhetőek ugye gyógyszertárban vény nélküli termékek formájában, ugye ezek közül például rágótabletták, szirupok, akkor szuszpenziók, például szájba szórható granulátum verziók érhetőek el, attól függően, hogy mit preferál a betegünk például. Tehát ez az eseti megoldási kategória, és akkor hát amikor például hosszabb távon áll fönt ez a problémakör, ugye, vagy akár hosszabb távon például gyógyszert kell szednie a betegnek, és óhatatlanul, de előfordulhat ugye a gyomorsav termelődésnek a fokozódása, akkor jönnek képbe ugye ezek a gyomorsav szekréciót gátló vegyületek. Viszont itt ugye fontos kiemelni, hogy a legtöbb hatóanyag az vényköteles. Ugye vannak már vény nélkül elérhető változatok egyébként a gyógyszertárakban, viszont ugye itt arra kell felhívni a betegeknek a figyelmét, hogy ezek általában alacsonyabb hatóanyagtartalmú készítmények lesznek vény nélkül elérhetően, illetve maximum 2 hetes időtartamban javasolt ezeknek ugye az öngyógyszerelése. ugye amennyiben nem múlnak a tünetek, vagy esetleg rosszabbodtak, akkor mindenképpen kezelő orvosnak a felkeresése válik szükségessé.
2: Hasznos tanács, amit érdemes megfogadni a gyógyszerszedés mellett, ami mondjuk az alvási pozíciót, az életmódbeli változásokat illeti?
3: Nagyon jó a gondolat, tehát alapvetően, hogyha valaki tudja például, hogy valamilyen élelmiszer fogyasztásokon, leggyakrabban mondjuk például a paradicsomos fűszeres ételek, csípős ételek azok, amik okozhatnak ilyen panaszokat, vagy például az alkohol, akkor ezeket érdemes elkerülni, minimalizálni. Szintén fontos az, hogy ha például eszünk, akkor rögtön ne feküdjünk lealudni egyébként, azzal is rontunk a tüneteken, illetve ha már valakinek vannak refluxos tünetei, akkor például az alvási pozíció egy nagyon érdekes kérdés, érdemes egy picit megemelni a fejet egyébként alváskor, ami még kényelmes az illető számára, ezáltal ugye a savas gyomortartalomnak a visszafolyását tudjuk egyébként akadályozni. Alapvetően ezek, amit esetleg el lehet még mondani, a szűk ruháknak, szoros öveknek például a kerülése, ezek is befolyásolhatják pozitív irányban a tüneteket.
2: Tehát olyan nincs, hogy elmegyünk az orvoshoz, és ő majd megoldja pikpak a helyzetet?
3: Tehát, olyan alapvetően nincsen, dolgozni kell azért rajta, tehát hogy nincs ilyen megoldás, hogy elmegyek az orvoshoz, felír valamit. Nyilván vannak nagyon jó készítmények, de hát itt is, mint mindenhol az életmódváltás, meg az, hogy figyeljünk oda az étkezésünkre, a szokásainkra, az mindig egy meghatározó része a terápiáknak.
2: Legyen így, és hát aki vízér problémákkal küzd, pontosan jól tudja, hogy sajnos ott is ez elkerülhetetlen. Ugye a nehéz lábérzés és a vízér problémák is előjönnek a nyári melegben.
3: Így van, pontosan, ugye fokozódnak is ilyenkor általában a tünetek, tehát akinek már van viszeres problémája, ott fokozódhatnak a tünetek, illetve akinek nincsen, azok is nyáron tapasztalhatnak ilyen tüneteket. Ugye alapvetően viszérnél arról van szó, hogy a vénás rendszer ben a vérnek a szívirányába történő visszaáramlása az egy picikét zavart szenved. Ugye nyáron a melegedő időjárás miatt ugye értágulat fog kialakulni, ez ugye a hőháztartásunkkal is összefüggésben egy teljesen normális jelenség. Ugye a probléma ott van, hogyha ugye ez társul például álló munkával, vagy olyan tevékenységgel, ahol pangás alakulhat ki a vénás rendszerben, na akkor jönnek ezek a klasszikus tünetek, a nehéz lábérzés, a lábdagadás, ami tipikus jelei egyébként a viszeres problémáknak.
2: Beszélgessünk még arról, hogy mikor kell krém és mikor kell tabletta.
3: Ugye azt szoktuk mondani, hogy a tüneteknek a súlyossága döntheti el kvázi a kezelésnek a megválasztását. Ugye egy enyhébb probléma esetében elegendőek lehetnek egyébként a külsőleges készítmények. Ezek jellemzően gyógynövénytartalmú, mondjuk vadgesztenye tartalmú készítmények lesznek egyébként. Ugye ezen kívül hűsítő komponenseket, mondjuk mentolt is, kámfort is tartalmazhatnak, ami szintén hozzájárul ugye a bőr keringésének a fokozásához, illetve ahogy mondtam, van egy ilyen hűsítő érzés is, és ha már egyébként krónikusabban fent áll a probléma, vagy nem csak pici, apró ereket érintő problémakörről van szó, akkor lehet javasolni egyébként a szájon átszedhető gyógyszerekkel való kiegészítést is. Ugye itt nem csak gyógyszerek, étrendkiegészítők is elérhetőek egyébként, számos készítmény van a gyógyszertárban. Ugye ezek például diozmin, illetve hesperidin hatóanyagot fognak tartalmazni a leggyakrabban. Ugye ezek olyan hatóanyagok, ami az érfalaknak a rugalmasságát fogja egyébként visszaállítani egy picit, ezeket ilyen érfalvédőknek hívjuk, és ugye ezáltal fogják javítani a tüneteket.
2: Hát a harisnyát szokták talán kompromisszumként használni, hogyan viseljék, hiszen ez is fontos.
3: Így van, ez is egy érdekes kérdés egyébként, ugye ez is a nem gyógyszeres terápiának kvázi a része. Ezek a kompressziós harisnyák, ugye ebből is többféle fajta érhető el. Egyrésztről ugye a kompresszió foka alapján tudjuk őket csoportosítani, itt ugye növekvő kompressziós értékek vannak, annál erősebb gyakorlatilag ez a kompresszió, amit kifejt ugye a lábunkra. A másrésztről pedig ugye olyan tekintetben tudjuk csoportosítani a harisnyákat, hogy meddig érnek ezek a harisnyák, ugye combtőjéig, akkor tért harisnyákról beszélhetünk, különböző méretek vannak. Itt ugye ezek egyrészt egy gyógyszertárban is elérhető, illetve gyógyászati segédeszköz szaküzletben dolgozó kollégák tudnak egyébként ebben részletesebben segíteni, és ugye a kiválasztásban is ők tudnak egyébként segíteni. De alapvetően ugye nem csak ezek a kompressziós harisnyák léteznek, hanem például akár mozgással is tudunk egyébként segíteni. Tehát ha valaki mondjuk ülő munkát végez például, akkor egy kis lábtornával, vagy ha föláll időközben, sétál egyet például az irodában, már azzal tud segíteni például, vagy ha valaki álló munkát végez, akkor ne egy helybe álljon, hanem egy picit mozogjon, ugye ezzel az úgynevezett izompumpát fogjuk elősegíteni, ami ugye a vér normál irányú áramlásához járul hozzá. Vagy bár kicsit furcsán hangzik, de egy ilyen gyakorlati tanácsként lehet még mondani, ha hazamegy az ember, akkor gyertyaállásba egy kicsit emelje fel a lábait, egy néhány percig kell ezt a pozitúrát tartani, és gyakorlatilag ezzel is lehet segíteni a vénás visszaáramlásnak a normalizálódását.
2: Mikor kell orvosi beavatkozás?
3: Orvosi beavatkozásra akkor van igazándiból szükség, hogyha ez már a nagyobb vénákat is elkezdi érinteni. Ugye van ennek egy nemzetközi osztályozása egyébként, ugye a krónikus vénás elégtelenség vagy vénás betegségről, hogyha beszélünk. Ez alapvetően ugye pici felszíni vénákat, úgynevezett ilyen kis seprű vénákat fog érinteni, amik először csak a bőrfelületen jelentkeznek. Később, hogyha elindul akár mondjuk egy gyulladásos folyamat, ez érintheti a mélyebb, nagyobb vénákat is. Ugye itt már akkor bejön a képbe egy egészen másik probléma, például akár a mélyvénás trombózisnak az előfordulása megnövekedhet, akkor ugye vénás fekélyek alakulhatnak ki. Ezeknek a kezelése az mindenképpen orvosi segítséget fog egyébként igényelni. Ugye hál' Istennek azért azt elmondhatjuk, hogy nem egyik napról a másikra jutnak el idáig a betegek, tehát mindenképpen foglalkozni kell ezzel a problémakörrel.
2: Köszönjük a hasznos tanácsokat! Vonalban volt dr. Horváth Ádám szakgyógyszerész, a PTA Gyógyszerész Tudományi Kar Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézetének adjunktusa itt a Rádió 1-en.
0: Mohácsi Mozaik a Rádió 1-en.
2: Ennyi fért a mai műsorban. Témáink még egyszer egy-egy mondatban. Hamarosan Mohácson magyar barbecue bajnokságot tartanak. A Deák téren találkozhatunk majd a versenyzőkkel. Jó kis recepteket osztanak meg, és természetesen kóstolni is lehet, a program szervezőjét hallhattuk. Igazán zöld és közösségi kezdeményezést kezdtek Baranya megyében, egy telefonos alkalmazás segítségével bárki segíthet a környezetének, megkereshetjük a környék fiatal szomjazó fáit, és néhány vödör vízzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a nyári hőségben is életben maradjanak. Ennek részleteiről beszéltünk a műsorban, és hát nyáron nem csak a hőmérő szaladt fel, hanem néha a gyomorsav, és szó volt a vízszér problémákról is, sajnos a hőségben ezzel is sokan szenvednek. Ezzel kapcsolatban hasznos tanácsokat kaptunk a műsorban. Mohácsi Mozaik magazin műsor legközelebb jövő héten szombaton délután 1 óra 5 perctől szól majd a Rádió 1-en. Addig is vissza az igazi mai slágerekhez. Szép hétvégét, Molnár Kristófot hallottad.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A legfelkapottabb hazai előadókkal, idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek, június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyárs, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kisfál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Quimby és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas musicallel, mely történelmünk kezdeti, eddig csak reggelt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is. Megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a Bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
2: Az új kollégái már várják.
3: Állásajánlatok a Rádió 1-en.
4: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyílászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
0: Rádió 1.
5: Csak igazi mai sláger.

0: haj.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Vakáció, nyár, a kedvenc zenéink a rádióból. Hello mindenkinek, én Györke Attila vagyok, a hangulat felelős ebben az órában is. Aki mostanában támadja az autópályákat, azoknak kitartást kívánok és jó utat. Vigyázzunk egymásra az utakon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára 3 órától indul a Rádió Egy sláger listája a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió Egy kedvenceivel, de a délután további része is szuper jó lesz a Rádió Egyel. 5-től Cookie Weekend, After Party Show, kívánságműsor, 8-től jön a Diszkós Hit Bárány Attilával, Hanvai PG-vel, DJ Juniorral, 9-től pedig World Is My Radio Show, az este lemez lovasai Wilcox és Bricklake. Ez a Rádió Egy. Nyáron is csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék.

0: kártyát.
1: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
0: Június 26

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmári.hu-n.
4: A Durko és a Viszkis bemutatja a nagy üzletrobbás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zár után is folytatódik. 20% kedvezményes 7 és 8 között, 30% 8-tól 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Dorkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a fél éves kiárusítást. Részletek dorko.hu/üzletrablás.
5: Megérkezett a nyár, és vele a Triumph leárazása is. Most akár 50% kedvezmény vár a megjelölt fehérneműkre és fürdőruhákra a Triumph üzletekben. Nézd be még ma, és találd meg nyári kedvenceidet, amíg a készlet tart. Triumph.
6: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a Libri.hu oldalon.
7: A Sopron Fest színpadán Hazaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Harszon Kóma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopron Fest. Július 2-3-4.
8: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
9: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
9: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
10: A legfelkapottabb hazai előadókkal idén is izgalmas zenei programokkal készül a Fishing on Orfű. Az underground élőzene minden szegletéből jönnek június 24 és 27 között. 30Y, Analog Balaton, Belga, Bohemian Betyár, Carson Coma, Elefánt, Esti Kornél, Kispál és a Borz, Kistehén, Vadfrutti, Queen Bee és még sokan mások. Részletek a Fishing on Orfű weboldalán. A latin nyár június 20-án a Káptalan kertbe költözik. Az ország régi nagy kedvence, a Fiesta visszatér Bécsre. Autentikus ritmusok, ismerős dallamok, felejthetetlen hangulat és a legnagyobb slágerek egy estén. Jegyek a madeinpage.mytix.hu oldalon. Fúvós Fesztivál Lippon a Mohács 500 jegyében június 27-én délután 2 órától. Fellép a Babarci Fúvós Zenekar, az Originál Gráner Spatzen, az Elité Mazsoret csoport, Pécsváros Egyesült Koncert Fúvós Zenekara és a Lippói Nemzetiségi Fúvós Zenekar. Lesz még játékpark, kézműves vásár, este pedig utcabál az Asterix Zenekarral. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton idén is megtartják az ország legrózsaszínűbb turisztikai eseményét, amely a Rozébor karakteréhez illő fiatalos, lendületes programokkal, Rozé Maraton bulifutással, koncertekkel, széles gasztronómiai kínálattal várja a bor városába érkezőket. Villányi Rozé Fesztivál és Rozé Maraton július 10 és 11 között. Infók a város honlapján. A Csodaszarvas Rock Opera Moravec Levente rendezésében Orfűn a lovaspályán július 4-én. A Rock Opera a honfoglalás előtti időkbe kalózolja a nézőket. Igazi látványos családi lovas műzikellel, mely történelmünk kezdeti eddig csak regélt időszakában játszódik Arany János Buda halála című műve nyomdokán. Jegyek kaphatók a moravecprodukció.hu oldalon.
9: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
11: Az új kollégái már várják. Állásajánlatok a

0: üzene,
1: akkor Rádió 1.
0: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
2: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
0: Rádió 1!
3: Indul a slágerlista. Ez a Rádió 1 Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió 1!
3: Az 50.

Itt a Rádió Egyen, ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy, és jön most egy nagyobb visszaszámlálás. A 45. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again-t, 44. Lady Gaga és Bruno Mars párosa Die With A Smile. Topic, Fastboy, Forget You, 43. A 42. helyről játszottam David Guettától Alessio-tól a Never Going Home Tonight című dalt. Cigala, Jacksomi, Riptide, 41. Ed Sheeran, Martin Garrix újdonsága, Repeat It, 40. Single Soon, Selena Gomez, 39.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Az igazi visszaszámlálás. Rádió egy top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió egyen. Minden hétvégén.
1: Szia, ti is Feri vagyok. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Rádió

következik, és a Hug Yourself, ez nem egy klasszikus önszeretett himnusz, Kamrád, vidd bele egy csavart, egyszerre jelenti, hogy öleld meg magad, de hangzásában szándékosan közel áll egy sokkal kevésbé kedves angol kifejezéshez. Szándékos a szójáték, de Kamrád azt is mondta, hogy a dal a saját értékünk felismeréséről szól. Ha valaki nem becsül meg bennünket, akkor nem nekünk kell megváltoznunk, hanem ideje tovább lépni. Hug Yourself, a 32.

Itt a Rádió Egyen. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. 31. helyen szólt Kygo-tól, a OneRepublic-tól a Chasing Paradise, amit a 30. helyen Teddy Swims pop balladája követ, Lose Control. Rehab-től és Inától a Rock My Body ezután érkezett a 29. helyen. Folytatom Jennifer Lopez-zel és David Guettával, Save Me Tonight. Hát kérem szépen, ez az első hivatalos közös dala a Jennifer Lopez-David Guetta párosnak, pedig a rajongók már több mint egy évtizede várnak rá. Egy évtizede, igen, mert hogy nagyon sokszor stúdióztak korábban, posztolták az Instán, de valamiért akkoriban nem jöttek ki a dalok. Úgyhogy a dance pop világ két ikonja csak 2026-ban jutott el odáig, hogy végre kiadjon egy közös lemezt. De ez most nagyon itt van. Save Me Tonight, a 20

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. A Top 50 26. helyén Teddy Swims-től a The Door nyitja az újabb órát mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. A nagy színpadon Follow the Flow, Betonhofi, Dash, Sissi, My Alex és a Slep, és még sokan mások. A Rádió 1 stage-en minden este 8-tól a diszkós hét legendái.

0: jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapartfest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Svájci precizitás minden egyes csészében.
3: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
2: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
3: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
2: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
4: Az új kollégái már várják.
5: Állásajánlatok a Rádió Egyen.
6: Magas szinten tárgyalsz és új kihívást keresel? Csatlakozz az Alda Holdinghoz területi képviselőként. Versenyképes alapbérrel plusz teljesítmény arányos jutalékrendszerrel, profi eszközökkel várunk. Ha dolgoztál már értékesítésben és rendelkezel piaci ismeretekkel a nyilászáró és árnyékolás technika terén, akkor jelentkezz! Ha fontos számodra a siker, várunk az aldaholding.hu/karrier oldalon.
7: Nyílt egy hely Pécsen, ahol minden részlet harmóniában él.
8: Kikelet.
7: Egy új hely, ahol a magyaros ízek bisztró stílusban születnek újjá.
8: Kikelet.
7: És ahol a panoráma ugyanúgy lenyűgöz, mint a fogások.
8: Kikelet.
7: Ez már egy új szint a gasztronómia térképén. Kikelet. Íz mindenek felett.
1: Miért hallgatják egyre többen a Rádió Egyet? Mert

megszólalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus

0: Fastboy, Good Life, a 21.
1: Rádió egy top 50, a 20.
0: Where is my husband? Ray a folytatásban. A megjelent albumán van minden, R&B, soul, pop, de emelkedő szimfonikus darabok is. Van olyan zene, amin csendben sírni lehet, és valami szellemes, fülbemászó, amit együtt akar énekelni az ember az énekesnővel. Na ez a zene is ilyen. Viszont Angliában most a rádióban nagyot megy a szimfonikus hangszerekkel, nagy énekkel operáló Nigel Lane, imádják a Szigetországban. Aztán, hogy Európa ezen pontjain is igazi mai sláger lesz-e belőle, az majd kiderül. Mi ezt szeretjük most nagyon Ray-től. Where is my husband? A 20.

0: helyen, ahol Ray Dalla a Where Is My Husband után, a 19. helyen a Butterflies áll Martin Garrix-től. Ezt követte Kashmir és a Wild Ride a 18. helyen. Most jön a Stay a Little Longer Joel Corey-val, aki a turnézás, a fesztivál időszak közben is rendszeresen jár edzőterembe, és az ő programjait mindig úgy szervezik meg, hogy legyen erre ideje. Ilyenkor is dolgozik, edzés közben is. Olyan zenéket szeret hallani, amin éppen dolgozik, mert hogy teljesen új ötletek jönnek akkor, mint a stúdióban. Szerinte, hogyha más környezetben hallgatja a készülő dalokat, akkor hallja ténylegesen, és sokszor akkor jön a jó ötlet, hogy mit kellene megváltoztatni, vagy min kellene finom hangolni. A másik helyszín, ahol a készülő dalokat hallgatja, az autójában, vezetés közben, lehúzott ablakkal, óriási hangerőn. Na pont így fogják most sokan meghallgatni, hölgyeim és uraim, a Rádió egy Top 50-ben a 17. helyen. Joel Corey, Galantis, Stay a Little Longer.
1: Hi, I'm Joel Corey, and you're listening to Radio 1.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is láger megy. Rádió egy top 50. A 13.

0: Taylor Swift, Opel Light, 13. helyen játszottam, 12. Lady Gaga-tól az Abrakadabra. Az imént Cabaret Dallas volt a Be Mine a 11. helyen. 10. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Rádió egy top 50. A

Itt a Rádió Egyen. A Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy, az aktuális kedvencünk a New Religion érkezik BB Rexától. Hát szegényt korábban nagyon sokszor utasították vissza a zeneiparban a külseje miatt, nem csoda, hogy ráment erre mentálisan. Mégis világsztár lett, a sérelmei pedig gyakran visszatérő téma a dalaiban. A

kilencedik. Nyolcadik lett Axentől, Szerától, Misha Millertől a Don't Leave. Loi, Get Lucky, a hetedik. Hatodik lett Ray Dalton és a Blood Running. Ötödik az olasz DJ Hyperton, Norma Jean Martinnal, Out of My Head. Még mindig lépdel előre, és már megközelítette a dobogót. Negyedik BB Rexha és a New Religion. Ed Sheerantől az Azizam a harmadik.

0: Rádió egy top 50. Az első.
1: Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy elvehetetlen a nyár dalától. Az első helyezés ezen a héten is. Top 50 legközelebb egy hét múlva itt a Rádió 1-en. A lista átböngészhető a weboldalunkon a rádió1.hu-n. Hölgyeim!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26. Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. I'm a firestarter. Sopronfest. Július 2-3-4.
5: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az év boltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Cookie Weekend!

Köszönöm! Ki a vokalista benne? Gratulálok! Üdvöl a Beast Miskolcról! Sztitok! Nem mutatom el! Nem mutatom meg, nára úgy jó! Csókuk illeti, add már be a Wonderful Life című számot a top 50-ben a második helyen van, küldöm a rádió egy hallgatóinak, köszi, Juli voltam, Juli! Lehetséges, hogy kicsit később lejátszom, egyelőre más zenes stílus érkezik, jó? Oké? Oké. Szia kukiléci, valami jó számot a lányomnak játszál már, Norinának hívják, üv Sani! Sani, persze! Jó zene jönnek itt az After Party Show-ban. Érkezik egy kis latin hangulat. Latin, ez az új divat nyaron, az az afro-latin, house latin, latin house, ajaj. Igen, egy picikén mozgatni a kis popsi, nem? Ha? Elől, hátra, balra, jobbra. Elől, hátra, balra, jobbra. Egy kis izé, hogy hívják ezt? Lecke. Elfáradtam is ebbe, csak gondolkodni, hogy mit kell lépni jobbra, balra, elől, hátra, nem mindegy. Allez, érkezik akkor az isteni Alex Kenji, az elég ügyeddel tőle. Bambolé ez a szám címe, ha? Allez, kicsit mozdulunk még, jó? Oké? Mindenki jó? Elől, hátra, balra, jobbra. Elől, hátra, jobbra, balra. Balra, jobbra. Na mindegy. Ude rossz fitness edző lennék én. Ajajajajajaj. Inkább zenének nektek, gyerünk!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahar Kopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor, 20 óraig, lányok, fiúk, van el túlsó végén, most kit köszöntsünk?
2: Hello, Cookie Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Ja, nem túl jól. Anikóval, a Vikivel összevesztünk Mónikával tegnap este, és elmett a lövesbe.
1: Most ne arrogod rám, kicsit süket vagyok, nem értettem, mi történt pontosan?
2: Mónikával szétmentünk.
1: Jaj, de miért? Mi volt az oka? Mi történt?
2: Nagy borkoztunk a feszkó mostanában.
1: Ja, értem. De lehetséges az egy kis szünet, nem? Ki tudja?
2: Nem tudom.
1: Na, én szurkolok neked, jó? Mit szeretnék kiállni cserébe?
2: Egy új Metzger Viktoriát.
1: Jó, kinek szóljon?
2: Anikónak, pályának, és lányának, Viviennek, és persze neked, családodnak, és hogy szeretném meg persze Franciskának.
1: Oké, köszönöm szépen, és kitartást kívánok neked, jó Gizmo?
2: Köszönöm szépen,
1: ciao, ciao, érkezik Metzger Viktória, nincs Egegyül, ott van menetén Nagy Bugi, és Miss Mood, a szám címe Édenit Arányó Egyen.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégéit. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Oliver, szervusz Oliver, hogy vagy?
2: Jól.
1: Na, én ott vagyok, köszönöm szépen. Mit szeretnél üzenni? Parancsolj!
2: Boldog apák napját.
1: Boldog apák napját. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: A Tiszatóról.
1: A Tiszatóról. Jó, oké, rendben. Jó a kapcsolat a pukadal?
2: Persze.
1: Na, az jó, az nagyon jó. Köszönöm szépen, a telefonáltál, és akkor boldog apák napját kívánunk. Jó, oké, Oliver?
2: Oké.
1: Szia, szia!
2: Szia!
1: Na, lányok, fiúk, tényleg ma apak napja van? Ha? Kis ajándékozás, jó lenne? Viccelek. A legjobb ajándék az az, hogy apuka lettünk, tényleg. Érkezik nálunk fastboy, good life, fel apukika, mindíts be!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4.

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-én, mondd a szlogen. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Egyen.
1: A vonaltusa végén Viki, szerbusz Viki, hogy vagy?
2: Nagyon jó.
1: Nagyon jó? Mit jót csináltál ma? Milyen melegben?
2: Főztem, mostom, takarítottam.
1: Ja, szokás. Főzted? Mit főzted?
2: Csináltam ilyen gombapaprikást.
1: Gombapaprikás? De jó, jó hangzik, jó hangzik. Jó van, oké. Mit szerenekeni tőlem?
2: Tegán Lilinek a legújabb számot.
1: És kinek szóljon?
2: A fiamnak, Márknak, nekem meg anyunak.
1: Oké, rendben, köszönöm szépen a telefonatát, és pihenjél egy piciké ma este, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao, szia, jó legyél, Viki, hello, az egyik SMS itt szól. Szia, Kuki, feleségemnek, Monikának egy összamot, életem, értelme, értettem. Érkezik Regan Lili, Heal Me, az a legújabb.
3: Sziasztok, Regan Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Heal Me. Fogadjátok szeretettel, itt a Rádió 1-en.
4: Ez a Rádió.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Még egy órán keresztül élő kívánság műsoronalunk, lehet még telefonálni, SMS-ezni, vagy bejárni a 0620-311-111-re. Az egyik SMS-t szól, szia Kuki, én Szabó Tamás és Botos András szeretnék üzeni Vég Adrien és Majoros Erzsébetnek. Hamar az a jövünk, és jó utat szeretnék kívánni, aki jelenleg Németország felé tartsanak ebben a melegben. Ja, hát ez igaz. Állé nem sokára újra zenélünkkel együtt, érkezik egy újabb igazi mai slágert, elmondom ki az, milyen jó fej vagyok, nem? Érkezik Kamrad, Be Mine!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál. Armin van Buuren, Scooter, a teljes hazai élvonal és az összes Rádió 1 DJ. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Durkó és a Vízkis bemutatja a nagy üzletrablás újra töltve. Június 21-én országosan a kijelölt üzletekben reggel 6 és 7 között minden termékre 50%, 7-től 8-ig 40%, 8-től 9-ig 30%, 9-től 10-ig 20% kedvezmény vár. Az akció zárás után is folytatódik. 20% kedvezmény este 7 és 8 között, 30% 8-től 9-ig, 40% 9-től 10-ig, 50% 10-től 11-ig. Ne maradj le a Durkó legnagyobb akciójáról, és indítsd velünk a féléves kiárusítást. Részletek durko.hu/üzletrablás.
4: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden 10 párnára és plédre, és 20-50% kedvezményt minden kerti termékre és bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Reklámot hallottak.
0: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Rádió 1.
2: Csak igazi mai sláger megy. Miért

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Folytatódik a Rádió egy kívánság műsor Kukival és az igazi mai slágerek.

0: Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy kedves hallgató, egy hölgy. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Marianna vagyok.
1: Marianna, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, köszönöm. Ma van a szülinapom, és kiderült, hogy kismama vagyok, és a férjemet is szeretném köszönteni egy zenével.
1: Aha.
2: Szűcs Robertet.
1: Uh-huh. Ez a magyar nekemer kérdésem van, hogy derül ki, hogy nagymama lettél? Most szült a kisbaba?
2: Kismama vagyok.
1: Igen?
2: Igen.
1: De mondtad, hogy kiderült, hogy kismama vagy. Szóval ez nem rég történt a nagy csoda.
2: Így van.
1: Mikor?
2: Hát még a csoda az nem jelent meg. Csak egy terhességi teszt, ami pozitív.
1: Gratulálok! Nagyon jó! Szuper! Sok-sok boldogságot és egészséget kívánunk a kisbabának, jó?
2: Köszönjük szépen!
1: Jó legyél! Köszönöm szépen, a telefonáltál!
2: Köszönöm. Hello.
1: Szia, hello, de kis cuki volt. Allé, aperkezik Taylor Swift, a szám címe, Opalite, ő is nagyon-nagyon cuki, nem Taylor Swift? Opalite.
0: Kuki forradalmasítja a Rádió 1 hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: Rádió 1-en.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lennök fiúk, remélem, hogy jól vagytok, a balátus a vége, most ki ez ma szerencsém, haló.
2: Szia, Sanyi vagyok, Püspökalányból.
1: Hello, Sanyikám, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok. Volt egy kis eső, végre.
1: Ah, kis eső, igen. Budapesten is, igen. Jól esett?
2: Igen, jó.
1: Jó,
2: piszkosul
1: esett most. Jó, oké, rendben. Kiáltatom, Alex Kenji, Bambole, nagyon jó, jó kis muzsika.
2: Jó lesz.
1: Kinek szeretnéd küldeni?
2: És most úgy szeretném kiemelni, hogy Nagy Lajos és Nagy Lajosnénak vádhatyámba továbbá Mezeiné Nagy Barbara és családjának szobra üzenet. Jó volt veletek találkozni, és a mielőbbi viszontlátás, mielőbb találkozunk újra, Sanyi, Anikó, és a család Püspökarányból.
1: Oké, rendben, uram. Én köszönöm szépen a telefonot, vigyázz magadra, jó legyél.
2: Te is, további szép napot.
1: Neked is, ciao, szia. Alex Kenji érkezik, imádom, Bambale, alé, apkukika, mindíts be.

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén Hunor, Ausztriából, Gusgrot, hello, szia!
2: Hello, szia!
1: Ach, ich bin Kuki, ja, zusammen, das ist gut, ja?
2: Ja, hallo! Ah,
1: schön, ja, Gusgrot. Mit csinálsz kint Ausztriában?
2: Hát én igazából, én itt élek Ausztriában, és igen, és ahol meg itt is tanulok, úgyhogy... Nagyon-nagyon jó.
1: Oké, de még városban megyek?
2: Steiermarkban vagyok, Graz mellett vagyok igazából.
1: Oké.
2: Igen.
1: Szóval. Ott leszel jövő héten a Forma 1-en?
2: Hát sajnos nem tudok ott lenni.
1: Nem tudsz ott lenni.
2: Sajnos nem tudok.
1: Oké. Viszont kérdőtelem az isteni Tóth Abigail és a szem címe Sugar Daddy. Mondd meg, kinek szeretnéd küldeni?
2: Édesapámnak szeretném üzenni, mert ő most utazik Svájc felé.
1: Ach, das ist gut, az is, igen.
2: Ja, genau.
1: Ennyit tudok mondani, ich klebe dich mal lieben, kommen Sie, igen. És mit szeretnél neki üzenni?
2: Azt szeretném neki üzenni, hát, hogy jó utat, és nagyon-nagyon szeretem.
1: Jó, ne felejtsd el, itt Magyarországon apák napja van. Mondd meg neki, akkor boldog apu... Hogy mondani?
2: Boldog apák napját kívánok. Alles Gute zum Vaterstag.
1: Schön. Jó, van, oké. Köszönöm szépen a telefonáltál, vigyázz magadra.
2: Én
1: a videózén. Tschüss.
2: Tschüss, ciao.
1: Ennyi tudok németül, ich liebe dich mal liebe, kommen Sie. Vagy, na mindegy. Nem mondok semmi. Tóth Abigail érkezik, Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén kihez van szerencsém? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság, Viktor?
2: Meleg van, nagyon meleg van.
1: Igen,
2: nagyon rohasztó meleg van.
1: Igen,
2: végre.
1: Igen, meleg
2: már
1: van.
2: Már várom, hogy dobálják lefelé a göltöt a csajok.
1: Na jó, van oké, na... Nem kell venni mindig a nyarat, ezt megnézni, csak szólok, jó?
2: Ja.
1: Jó? Na, figyelj, kiátél tőlem az a jó kis Somerenc és Treat You Better. Konok, kinek szóljon?
2: Szóljon Ádámnak.
1: Ádám.
2: Arnótra.
1: Jó, jó barát gondolom neked.
2: Én együtt dolgoztunk ma. Én
1: ja, dolgoztatok.
2: Én még nem pihenek.
1: Ja, jó, fogok. Van, oké. Jó, hát ezzel egy kicsit nem muszáj pihenni, jó? Köszönöm szépen, hogy telefonáltál, vigyázz magadra, és kellemes estét!
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao, szia Viktor, ciao, ciao! Érkezik a Somerenc, Treat You Better, itt a rádió, hogy jön, ahol csak igazi, ma is legyen megy! 0620 3

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén és az utolsó telefonáló Tamás. Hello Tamás, szia!
2: Szia, a feleségemnek és a kollégámnak a feleségének szeretnék üzenni, hogy nyugodjon meg, úton vagyunk, semmi probléma. Egy, másfél hét és ott van leszünk.
1: Jó van!
2: Szeretném üzenni azoknak, akik Németország felett tartanak, hogy kitartást nekik ebben a hőségben.
1: Igen, igen, meleg van, az biztos. Tessék vezetni nagyon óvatosan és jó utat kívánunk is, jó, oké?
2: Okay? Rendben van, nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm a telefonáltál, szia, szia!
2: Yeah.
1: Hello, hello! Lányok, fiúk, én búcsúzom tőletek, erre közelebb szombaton találkozunk 17 órakor, érkezik nem sokára a diszkosít. Búcsúzom elég ugye nagy bogi válaszám címe, azt is elmondom, jó leszek újra, de ezen Metzger Victoria Remix, kuki voltam, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a rádió egy bemutatja. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál. Armin van Buuren. Scooter. A teljes hazai élvonal és az összes rádió egy DJ. Július 22-26 Debrecen. Campus Fesztivál.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 139.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Ispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest, július 2-3-4.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Nagyszerű ajánlatok az otthonod és kerted számára a Jysknél. Most 30-70% kedvezményt kínálunk minden párnára, és 20-60% kedvezményt minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
6: Tök szexi cucc van
7: kijött
6: rajta.
7: Kijött elé mindig egy csomószor, mikor hazajöttem 20 évesen a buliból, egy bugyiba volt, meg egy ilyen csipke pizsamába. Ilyen Halloween, vagy mi ez rajtad most, nem tudom.
6: Na, azért a mama oda tette Pongyola. Az estéket. Na,
7: hát Pongyola, hogy mi van rajtad?
8: Hát néztem reggel a sötétben, hogy ez megy.
7: Mi a poncsó, vagy mi? És megint sötétből öltözködtél.
6: Na, mi van, Zsűr, te is észrevetted? Gyerekek, csak én vagyok ilyen éles látó. Nem mersz ide nézni, Gyulus! Gyulus, gyere!
7: Hagyjad már, anyám korabeli izé. Várja, Terézia korabeli izé, asszal terítő van rajta.
6: Van rajta, ne mondd már!
7: Hagyjad már, magára úszta a csipke a brossz, érted? Meg is sötétbe öltözött.
6: Az a fajta, gyerekek, az a fajta csipkem eltartó, ami ugye a csipkén kívül is alig tartalmaz anyagot. És
7: te hát nem... ilyen az öreg, te ez ilyen öreg stílus a buksz?
6: Mi lenne öreg? A Juli
7: nem úgy értem.
6: A melltartó.
7: Én tudtam, hogy azért már idősödre, hogy te szereted. Szereted ez ilyen old school?
6: Egyébként igen.
8: Ezt a retro vonalat. Ezt a
7: retro vonalat, érted?
6: Hát én nincs vele bajom.
7: Egy dobos piros szimfóniát itt kidobnám. Na hihetetlen, egyszer már tudsz lámpát kapcsolni az, hogy fölöltözzél, érted? Mindig sötétbe kell öltözni. Szagos meg, dohos?
8: Dohos.
7: Van egy ilyen kellemes pinceszag?
6: Egy kis aranyos kötött felső, az is csipkés, ugye a izénél, a végkivágásnál, és alatta Júli azért ezt oda lett éve.
8: Mi legyen? Takarjam el valamivel? Egér alá tétte?
7: Komolyan, én próbálok benne bármi szexit találni, basszus, de...
8: Ebben már!
6: Nem áll!
8: Már jó ideje nem látok semmit.
6: Meg vannak csináltatva a cickók, tök jó.
7: Amikor lomtanyítás van nálunk ott Diós
8: környékén.
7: Ezekkel takarják le a hajtóbusógépeket.
6: Ez egy nagyon márkás, szép darab, hogy jön itt.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Wide.
9: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.

0: Szép estét mindenkinek, ez itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, indul a Diszkosit Rádió Show a hét utolsó napján, vasárnap este. Itt van Bárány Attila, Hanvai PJ és a játszóknál és a mikrofonoknál, én DJ Junior.
1: Ladies and gentlemen, my damon and herman, and messi, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum, jó magam, Hanvai PJ vagyok, és köszönöm mindenkinek, aki ott volt tegnap este a fővárosban az 50. születésnapi bulimon. Én még aznapos vagyok, ugyanis még nem aludtam, és holnapig megyek, mindezt úgy, hogy semmit nem fogyasztottam, egyszerűen csak annyi benne, még mindig az adrenalin is annyira jó volt az élmény, hogy az valami fenomenális. És én soha semmikor még születésnapomat nem ünnepeltem meg, de szerintem ebből tradíciót fogok csinálni, és mindig, hogyha lehet ezen a szórakozáján, ezen a dátumon, ugyebár már ekkor születtem, 6-20-án meg fogom tartani. Még egyszer köszönöm mindenkinek, aki ott volt.
2: Hello, hello, jó szórakozást!
0: Bárány rövidített, én meg elindítom a Diszkosit Rádió Show-t. Majd mondod később. Na, Galantis-szel és Joy Corival.
2: A következőben én leszek hálás, hogy...
0: Tehát Galantis-szel és Joy Corival, Stay a Little Longer-rel, mert hogy hosszúak voltunk, indul a Diszkosit Rádió Show-t, itt a rádió egyet. Jó szórakozás mindenkinek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosi trédesó.
1: Ez a kölcsönkenyér visszaáll. Jó, akkor most én jövök, és először mondom az ünnepelteket, utána meg arról beszélgetünk, hogy milyen volt a tegnapi buli. Aztán névnaposok ma többek között az Alajosok, Lejlák, Albánok, Demetriák, Klóék és Olgák, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül a Prone Agency-ből Horváth Sándor, Gólya Tamás, Sas Detti és Novák József, Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor annyit szeretnék csak mondani, hogy köszönöm szépen a Wallace Misinek, tegnap balosztjuk, megint zseniális volt, és Salgó Tanyámban is jó volt a fürdős buli, úgyhogy szávasztok gyerekek!
0: Horváth Sanyit én is csokoltatom, ugye, mert mi dolgozunk együtt egy-két projekten, és most megyünk tovább itt a Rádió Egyen az igazi mai slágerek között, még megköszönve a tegnap estét nálam szelidító volt, és zseniális volt, jó idő volt, jó buli volt, úgyhogy lehet, hogy még visszatérek oda a nyáron. Most pedig megyünk tovább itt a Rádió Egyen, Hugh Gallimán, Angel, illetve az Ultra Natéval, és jön a Moving to the Sun, DJ Junior remixben a Disco Sheetben.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy diszkósi rádió show, a lejátszóknál DJ Junior, a mikrofonoknál Hanvai PG és Bárány Attila. Hanvai PG nagyot ünnepelt, most visszadom neki a szót, hálálkodjon csak amennyit.
1: Nagyon fontos a hála szerintem egyébként, én szenzációsan.
0: Annál már csak a hálapénz.
2: Igen, ezt akartam mondani, pont ezt akartam mondani, esküszöm.
0: Mondta, hogy rám hasonlít, az most már.
1: De tényleg, Juniort elvesztettük egy 5-6 évvel ezelőtt, amikor beépett az ötembe. Én ígérem, hogy nem fogom tudni majd így megközelíteni, hogy ők megközelítik. Engem ennyire hálapénz nem érdekel, viszont a hála az maximálisan, mert a mai napig hálás vagyok az én kis életemért, mert szenzációs. Az elmúlt 50 év, ez nagyon-nagyon jó volt, és többen mondták, hogy itt ugye, hogy a lemez másik oldala, ugye?
2: A B oldal.
0: Igen.
1: De nem, hát én nem akarok 100 évig élni.
0: Persze, hogy nem. De nem azért mondják, hogy a B oldal.
1: Hát,
0: hanem azt nem tudom. Gondolkozom rajta, ja, csak azért, hogy már kifele mész a málnásból, de hát kit érdekel?
1: Hát én már úgy számolom, egyébként olyan 75-ig tervezek, most egyébként Borisszal is megbeszéltem a kutyámmal, hogyha ő marad 25 éves koráig, akkor én 75 éves koromban vele együtt elmegyek, szóval nekem az bőven elég a 75.
2: Tehát milyen dolgokról lebeszéljünk, én úgy élem az életem, hogy day by day, oké, ezzel megyünk tovább, itt a Diszkosi Rádióban, ez az új DJ Junior dal.
1: A profi rádió.

sláger követ. Igazi mai slágert. A DJ pultban. A mai DJ.

0: 100% tisztaságú magas BPM tartalom Adrianzinől a diszkos itt a Rádió Egyen, itt vagyunk mind a hárman, a Bárány, a Hanvai meg a Junior, és legközebb július 2-án játszunk majd együtt, kérem szépen méghozzá Ráckevén a helyi nagy fesztiválon, ahol a Rádió Egy Stage-en csütörtökön mi indítjuk a partit.
1: És jut eszembe, ugyebár előbb említettem volt Boris nevét, aki az én vagyonatúj kis angyalkám, egy csivaváról van szó, és 100%-ig biztos vagyok benne, hogy a diszkó küldte, mert szenzációs, és ennyi véletlen nincs, ami bebizonyítja azt, hogy tényleg olyan dolgokat csinál ez az app, hogy az valami félelmetes. Múlt héten ugye nem beszéltem róla, mert egy kicsit pikézsiás vagyok, de most már lehet, mert most már minden. Tehát, inkább nem is mondok semmit.
2: Na, én meg a fellépésekről, mert hogy jövő héten hétfőn nekem, azaz holnap már lesz egy bulim, méghozzá Budapesten. A budai rakparton. Pénteken, meg ott a te 50. szülinapi bulid volt, na nekem ott lesz Dárblu a Jovánnal. Szombaton pedig egyetlen fellépésem lesz csupán, már pedig azért, mert otthonvecsésen még lesz egy kis dolgom, ugyanis születésnapozunk odahaza, és aztán megyek majd Vonyarcvashegyre, oda, ahol egyébként volt diszkosít pünköstkor, úgyhogy minden információ rajongói oldalon a Facebookon.
0: Jövőt vasárnap János Halmán városi napon fogok pörgetni éjféltől, úgyhogy oda várok mindenkit nagy szeretettel, most pedig a folytatásban egy olyan dal...
1: Ácsi bácsi, a többit nem tudom, hogy van, mi 50 fölött van ez a duma, Ácsi bácsi...
2: Igen, az 60-nál van.
1: 60-nál, de az hogy van?
2: Ácsi bácsi, nem mó Ácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi.
0: Na mondjad, hogy te hol
1: leszel. Jézus, Szent Szűz Mária, pénteken én Gárdonyban várok mindenki sok-sok szeretettel, szombaton pedig Bicskén és a fővárosban, tessék csekkolni, hogy hol a social media felületeimen.
0: A folytatásból pedig egy olyan dal pörgetek nektek, amely kikerült a DJ Junior videó csatornán, ami most már eredeti valódi lett, az is a csatorna, és meg a remixek is jön. Rosalia, Björk és Yves Tumor közösség, ez a Bergén, DJ Junior remix a Disco Shitben.

0: Rádió egy csak igazi mai slágermegy diszkosít Radio Show. A stúdióban DJ Junior, Bárány Attila és jó magam, Hanvai PG.
1: Azon gondolkozom, hogy mit lehetne neked jó tanácsot adni.
0: Ne, a fiam, te jó tanácsaid, ne, az inkább a Junior.
1: Végig tanultál belőle.
0: A rosszakból. Tehát nekem van egy jó tanácsom, azt, amit ő mond, azt ne fogadj meg. Igen, ez így volt egyébként, és ezt mindig megköszönöm az Attilának, hogy annyi rossz példát láttam tőle, és egy csomó dolgot nem úgy csináltam, de tényleg ezt így 50 után is köszönöm.
1: Na, akkor én egy dolgot azért elmondok, amit jól csinálok. A házasságom. Mert még van 23 év után. Erre ezt tudom mondani, és ezt bárki előtt büszkén vállalom.
0: Komolyan folytatom talán itt a rádió egyetlen, hogy a diszkosi talajjal itt a rádió.
1: Mondj,
0: ez a sorry, gyerekek, sorry, csak ennyit tudok mondani. Én is csak annyit mondok, hogy ez a dal.

0: itt a vége, fussál véle, hölgyek és urak, a diszkosi csapata búcsúzik. Már a DJ Junior, az 50 pluszos Hanvai PG és Bárány Attila is, aki meg mit szokott mondani, Ácsi bácsi, nem Moácsi, jövőre 60 a Bárány bácsi, a hülyeséget félretéve. Három fellépésem lesz a jövő héten, hétfőn privátozok, pénteken funky buli van, méghozzá ott, ahol Hanvai PG 50. születésnapi partija volt, szombaton pedig Vonyarcvashegyen találkozhattok velem. Minden információ a rajongói oldalamon a Facebookon. Bárány Attila voltam, sziasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam. Lassan 21 éve csináljuk ezt a rádiódást, és szerintem rettentően szórakoztató, legfőképpen azok a részek, amelyek nem kerülnek adásba, vagy utólag ki lesznek válva, mert hát vannak ilyenek is egyébként, hogyha esetleg felvételről megyünk. Egy biztos, hogy jövő héten pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel Gárdonyban, szombaton pedig Bicskén és itt a fővárosban. Ezzel búcsúzom ma estére, szavaztok!
2: DJ Junior voltam, én mixeltem az elmúlt egy órában, minden elérhető a YouTube csatornámon, amelyek klippek, remixek és mixek, valamint a Facebook oldalamon azokat a remixeket, amelyeket elkészítettem, le tudjátok tölteni. És az a búcsúzom, hogy július 4-én egyébként Budapesten lesz egy Club Speed rendezvény, ahol kifejezetten Bakelitről fogunk pörgetni a Schulzzal meg a Küllel együtt, és ennek fényében játszom az utolsó dalt. Én egyébként jövét szombaton János Halmán a Városi Napon fogok pörgetni éjféltől. Most pedig búcsúzom a Montini Experience klasszikusával, ez a My House is Your House DJ Junior remixben. Holnap este 8-kor újra diszkosít itt a Rádió 1-en. Szevasztok!

0: A műsor támogatója a Ballantine's Wide. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
2: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük, megyek mocival, hozom a pecabotot meg az italokat. Gyerünk!
3: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam és egy jó kis wellness sem árt.
1: Madarak, azt hittétek pihenni megyünk.
4: Június 26. péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Baharkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summersbee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26. péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázsék hajója

0: Na, mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, persze nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tip-top, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekijáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja. Július 2-3-4 Dunapa

Show. A Rádió 1 stage-e minden este 8-tól. A diszkós hét legendái. DJ Junior, Havai PG, Bárány Attila, Kuki, A World is Mine sztárjai. Regáli

0: jövő héten a műsorvezetőt telefonálj 10-ként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Sopronfest színpadán Azaria, Vagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
3: Július 2-3-4.
0: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: is Mine Radio Show starts now. The world is
1: mine. Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Ígérem, tökéletes lesz velünk ez a nyár este. Tökéletes dance és house zenékkel. Wilcox kezdi a mai különkiadásunkat. Hello, hello!
2: Nagyon szép vasárnap estét kívánok! Egy olyan dallal indítjuk az órát, amit nagyon elkaptatok. Alex Kenji igazából évekig el volt tűnve, most viszont látszik, hogy megérkezett, újra itt van, nagyon jól érzi magát, és jó slágerek készítésére képes. Jöjjön tehát a Bambole itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszóknál.
1: Időről időre készítek olyan dalokat, amit nem kifejezetten a klubokba szánok, hanem inkább ide a rádió szettjeimbe. Nagyon szeretitek és szoktátok is kérni a Not Ready to Love-ot. Ennek ellenére nem egyszer játszottam már bulikban is, inkább a bulik első részében. Jöjjön tehát tőlem a Not Ready to Love itt a Rádió Egyen a World is Mine Radio Show-ban.

egy ismert saját dallal kell mindig elindítani, ezért szoktam játszani én is a fesztivál szettekben első trackként a Tequilát, amit nem mindig a legodavalóbb, viszont mindig a legjobban szerettek, és ez már meg tudja indítani, meg tudja alapozni a bulinak a hangulatát. Tehát amit most elhoztam nektek, mindennek az alfája és az omegája a karrieremben. Szóljon a Tequila az egészségetekre, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Wilcox lemezjátszói mögött, és az a következő zene csak nálunk szól.
1: Tudjátok, vannak azok a zenék, amikor egy buliban áldogáltok, nem igazán találjátok a helyeteket, majd aztán valami történik a táncparketten. Meghallottok olyan dalokat, amire elkezd járni a fejetek, és hú, azt érzitek, hogy itt megindult valami, egyből több kedvetek van az egész estéhez. Ez egy kifejezetten ilyen dal. Benja és a Come a Little Closer egy nagyon nagy kedvencem. Ezzel menjünk tovább itt a Rádió 1-en, a Bird Is My Radio Show-ban.

0: tették a vasárnap esténket, ez volt a Save Me Tonight a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban. Vadi új Martin Garrix és vadi új Bob Sinclair zene is jön majd 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World Is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsor támogatója a Ballantine's Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Na gyerekek, mit szóltok hozzá, ha csinálunk egy csapatépítőt a Balcsin?
5: Uram, ez kiváló ötlet! Köszönjük! Megyek mocival, hozom a pecabotot, meg az italokat. Gyerünk!
6: Na ez tetszik? Végre kialudhatom magam, és egy jó kis wellness sem árt.
4: Madarak, azt hittétek, pihenni megyünk.
1: Június 26 péntek. Szántódrév kikötő. Reggel 7 óra. Balázsék

0: Hajósz Balázsékkal a Bahalkopján. Tölj magadba minél több nádudvari grillkolbászt, és nyerd meg a faszenes grillsütőt. Csobbanj a jeges szájderek közé, és zsebedd be a Summer's Bee termékekkel teli hűtőt. Vegyél részt az UV kihívásban. Gondoskodj a fényvédelemről a Sundance naptejjel, és vidd haza a 100 000 forint értékű DM ajándékkártyát.
1: Június 26 péntek reggel. Szántó Drév kikötő. Balázs

0: Mit szóltok? Jó kis progi, mi?
1: Jó, aha, fecsa nem lesz.
0: A kapitányi fülkes tipstop, az enyém.
2: Idén is megkapja Budapest a nekiáró fesztivált. A Rádió 1 bemutatja július 2-3-4.

0: egy jövő héten a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent. Nyerd meg a páros belépődet, és legyél ott az év bulián. A Rádió Egyel.
1: Július 2-3-4 Dunapart Fest Rátkevén. Vár az év bulia a Dunaparton a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Sopronfest színpadán Azaria, Bagosi Brothers Company, Betonhoffi, Carson Koma, Jude Law, Halott Pénz, Kispál és a Borz, Manuel, Harnograsz, Pogány Induló, Valmar, Well Hello és a Prodigy. Sopronfest.
1: Július 2-3-4.
2: Reklámot hallottak.
1: 93.8 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
1: Felkészültél? Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt este 10, hello mindenkinek, isteni dance és house zenék jönnek a folytatásban is, nagyon sok extra újdonsággal, ami kizárólag nálunk szólnak. Hello Wilcox, menjünk tovább!
2: Amivel indítani fogom az órát, az Joel Corey, itt a Rádió 1-en, a World is Mind Radio Show-ban.

This is the World is Mine radio show. At the turntables now.

0: Rádió Showban Wilcox elemezjátszói mögött nézzük, hogy mivel jössz most.
1: A Rádió 1-es DJ-k, illetve a nagyvilágban a mainstream DJ-k nagy-nagy erőszeretettel játsszák Gordó zenét, ugyanis egy nagyon jó kis slágerről beszélünk, nem kevés marketinggel. Tőle hoztam tehát Gordótól a Lokót. Ezzel megyünk tovább itt a folytatásban a Rádió 1-en, a World is My Radio Showban.

Yeah.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show vasárnap este Vilkóczca lemezjátszói mögött négyszer nyerte már el itthon az év producerének járó díjat. Mi a helyzet a saját dalokkal? Hány zenén dolgozol most otthon?
1: Köszönöm a kérdést, Geri. Most is folyamatosan vadonatúj zenéknek az írásán, illetve a befejezésén vagyok. A rádióban is hétről hétre hallhatjátok a demo, illetve már a kész verziókat is. Például a Kipusson csak is itt játszom a Rádió 1-en, ami hamarosan meg fog jelenni hivatalosan is, illetve a Sundown című trackemet csak is itt hallhatjátok a Rádió 1-en, ugyanis azt még nem hoztam ki hivatalosan, de hamarosan arra is sor kerítünk. A következő előadó nem csak a slágergyártásban remekel, ugyanis Meduza bebizonyította már az elejétől fogva, hogy nagyon jó kis fesztivál, illetve klub zenéket is tud készíteni, amivel megyünk tovább, az Meduza és a Don't Wanna Go Home. Itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon-nagyon fogtok örülni annak a zenének, amit most indítunk, egyszerre régi, egyszerre új.
1: A mai műsorban már beszéltünk arról, hogy Medúza képes nagyon jó kis rádiós lágereket készíteni, és említettem, hogy fesztivál himnuszokra is képes. A következő dal egy meghatározó elektronikus zenei előadó, Green Velvetnek a La La Land című trackjének a feldolgozása Medúza verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: írod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
1: The World is Mine Radio Show is coming back.
2: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Ballantine's Brazil.
3: Felkészültél.
4: Végy egy nagy levegőt.
0: Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Briklékkel zárjuk a hetet, ővé ma is az utolsó egy óránk. Hello Briklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam már, hogy ismét zenélhessek nektek, hoztam pár újdonságot a mai mixembe. Elsőként érkezik Robin Schulz és Szigala slágere, az AM to PM, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Sonny Fodera, a D.O.D. és a Think About Us egy fantasztikus Cyril remixben. Itt a Rádió 1-en a 30 Mind Radio Show-ban vasárnap este. Brick Lake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Amivel megyünk tovább, az egy saját zeném, a világsztár trombitás producer, az ausztrál Timmy Trumpet is előszeretettel játszotta. Irány a csúcs felé, érkezik tőlem Brick Lake-től a Beyond the Top, itt a 30 Mind Radio Show-ban a Rádió 1-en.

Appreciate it.

0: Minőségi, trendi, előremutató dance és house zenék vasárnap esténként is a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, éjfélig Bricklék a lemezjátszóim mögött. Mivel megyünk tovább?
1: Egy újdonságot hoztam, most érkezik Esseltől az Activate című zenéje. Ez egy kicsit sötétebb hangulatú tech house, ami gonoszan lassan építkezik. Ahogy szoktam mondani, indul a katonamenet, ez ő most itt a Third Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. At the J-

0: Nagyon köszönöm, hogy vasárnap este is itt vagytok, és a Word is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen Brick Lake a lemezjátszói mögött, és jön az idei nyár egyik legnagyobb slágere.
1: Alex Kenji Bambolé című zenéje, az olasz producer egy tüzes groove-os house tracket hozott, ami mediterrán hangulatával azonnal felpesdíti a nyár estét. Ez jön most itt a Word is Mine Radio Show-ban a rádió egyen.

0: Ez BB Rexa és a New Religion, vagy azt is mondhatom volna rá, Insomnia 2026. Ez volt ma az utolsó előtti zenénk a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mi lesz az utolsó Bricklék?
1: Amivel pedig zárni fogok, egy saját újdonság tőlem Bricklék-től, és az amerikai producer társam Konától. A címe pedig Soul the Flash, egy francia nyelvezetű dal, igazi ilyen progresszív nyárias dal, úgyhogy mindenkinek ajánlom sok szeretettel.
0: Ma tehát ez a búcsú dalunk, nagyon köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Gold is Mine Radio Show mára véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsor támogatója a Ballantine Sweet Blend. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Itt csak igazi mai sláger, mert kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás. A legnagyobb kedvencek maradnak, a következő 6 órában hozom ezeket megállás nélkül. Most Trade Out-on indít, ez a Do It Again, a telefon, Viber és SMS számunk pedig 0620 313.

0: igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger.

Ez a Rádió Edit csak igazi mai sláger megy, és nagyon fontos infom van. A mai naptól a Live Mix délutánonként nem egy, hanem 2 órás Rádió Edit Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7-ig megállás nélkül az igazi mai slágerek mixben pörögnek.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
2: Let's get down to business.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ha pedig valaki szeretne egy nagyon hosszú listát látni, akkor Joel Corey Instagram nézze meg az idei fellépéseinek listáját. Csak nyárra, nagyon hosszú, és van ebben a világ kb. Minden pontja, Ázsiától, Európán és Ibizán át egészen az Egyesült Államokig. Ez pedig az aktuális kedvencünk tőle, az igazi mai sláger Joel Corey-től és a Galantis-tól, a Stay a Little Longer, amit már is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. David Guetta akkor átment, hogy az valami elmondhatatlan. A Stade de France-ban már tavaly megkérdette, hogy lesz egy buli, aztán mondta, hogy csak a jegy, amit szeretnének még, akkor lesz kettő, aztán mondta, hogy még mindig van, aki venne, lesz három. Három olyan teltházat csinált, és elképesztő sztárokkal, akik meglepetésként érkeztek meg, valami elképesztő vizuállal, szóval megint megmutatta, hogy miről szól ez a szakma. Ez pedig az egyik legnagyobb kedvencünk tőle, David Guetta, Kim Petras és a Bambi Were Young itt a

0: past your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, remélem kellemesen telik az este. A mikrofonnál Király Tamás, vagyis hát már ez inkább éjszaka. Bátha nevezik annak, aki melózik kitartást, a legnagyobb kedvenceket én hozom ebben az órában is megállás nélkül, és azért, hogy jó legyen a tempó, a lendület és a flow, mindjárt Ray-jel kezdek. Ez a Where is my husband itt a rádió egyen.

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy. Minelli, akit választottam a fogyadásban, rég játszottunk tőled ad, és szerintem egyértelműen mind a mai napig, hogyha valaki azt mondja, hogy Minelli, akkor a rámpámpám, ami eszébe jut tőle. Ezt hozom én is az énekes dalszerzőtől, és ez nagyon fontos vele kapcsolatban, hogy a dalszerző is rengeteg sztárnak ír dalokat. Sok slágerről nem is tudjuk, hogy az valójában tőle származik, csak nem ő énekli. Hát ezt ő írta, ő énekli, és indítom Minelli és a rámpámpám, mit találjuk.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mai naptól pedig a Rádió 1 Live Mix egy órával hosszabb Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től egészen 7 óráig pörögnek mixben az igazi mai slágerek, aztán persze van kívánságműsor is, és persze este minden változatlan, lesz diszkos itt és World is My Radio Show is, de egy picit megtoldjuk a nyári hangulatot a Rádió 1 Live Mix Summer Edition-nel 2 órán keresztül. Én pedig most téma megszet hozom, hát erre a darra sem lesz panasz, az igazi mai sláger a Kings and Queens, amit már is

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Well Hello, a Halott Pénz és az Emlékszem Sopronban. Múlt héten ugye Sopron Fest páros belépőket lehetett tőlünk nyerni. Ezen a héten pedig nem hagyjuk abba a játékot. Jön az újabb lehetőség most a Dunapart Festre. Visszük el a hallgatókat óránként páros belépőkkel. Az igazi mai slágereket pedig na nehogy megállás nélkül hozzuk. Most én egy újat választottam, vagyis hát egy újra gondoltat. Egy Faithless dalból most, Bibi Rex egy vadi új verziót hoz a New Religionnál.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.